0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nyílnak az ügynökakták, 9 betörés, 17 milliós kár, ünneplik a macskafogót, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Hamarosan hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal. A honlapra az egykori magyarországi állambiztonsági hivatalok iratai két lépésben kerülnek fel. A keresés korlátozásoktól mentes lesz, és azt regisztrációhoz sem kötik. Hűtlen kezelés miatt hallgatták ki Hankó Balázs korábbi minisztert. A politikust hétfőn vették őrizetbe az NKA ügy miatt. Az ügyészség szerint vezetése alatt több mint 1000-szer használták fel szabálytalanul a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos vagyonát. A gyanú szerint a pénz egy részét a választási kampány költségeire fordították, illetve személyes célokra használták. Hankó Balázs panaszt tett az őrizetbevétel és a gyanúsítás miatt is. A Fidesz szerint a korábbi miniszter politikai fogoly és nem adja vissza a mandátumát. Megsemmisítette az Alkotmánybíróság a tényleges életfogytiglanhoz kapcsolódó kötelező kegyelmi eljárás szabályait. A testület szerint azok nem tartalmazzák a szükséges garanciákat. Azt írták, ugyanakkor a tényleges életfogytiglanra ítéltek büntetésének felülvizsgálatát továbbra is biztosítani kell megfelelő eljárás mellett. Az új szabályok kidolgozása a jogalkotó feladata lesz. A fővárosban 9 lakásbetörést végrehajtó bűnbanda került kézre. A grúz és bolgár állampolgárok alkotta, ukrán rendszámú autóval portyázó csapatra Budapesten csaptak le a rendőrök. A bűncselekményekkel csaknem 17 millió forintos kárt okoztak az elkövetők, akik nem voltak túlválogatósak a rabláskor. Vittek mindent, amit találtak, műszaki cikkeket, ékszereket, órákat és készpénzt. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilm nézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mondta rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
2: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik.
1: Egész héten kitart a vénasszonyok nyara. Ma is derűs időben van részünk, olykor megélénkül a szél. 25-26 fokig melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk. Elsősorban a Dunántúlon lesz erős a légmozgás. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken és szombaton száraz, derült időben bízhatunk, az eső elkerül bennünket. Jó ír az allergiásoknak, hogy véget ért a parlagfű szezon csúcsidőszaka.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

szakkapkodva én

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. szeptember 30-a reggel 6 óra van. Ez a Pagebook, a 101 hét Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pagebook.
1: Egy komédia bemutatójára készül a Pécsi Nemzeti Színház. Pénteken kezdődik az idei Villányi Vörösbor Fesztivál. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Október 3-án láthatja a közönség a Pécsi Nemzeti Színház új produkcióját, a Páratlan Párost a Kamara Színházban. Besenci Árpád volt az előadás rendezője. Réikóni komédiája korábban már szerepelt a Pécsi Nyári Színház műsorán. Most a Nemzeti Színházba költözik a nagy sikerű produkció. A történet főhőse John Smith taxisofőr, akinek két felesége és két különböző élete is van. Egy baleset miatt azonban ezek elkezdenek összekeveredni, és hatalmas kalamajka alakul ki. A főszerepekben Józsa Rihárd, Stubendek Katalin és Győrfi Anna láthatóak. Október 1-től csütörtöktől zajlanak a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntői Pécsett. A háromnapos eseményen összesen 6 koncertre várják az érdeklődőket. A versenyre a világ minden tájáról érkeznek fiatal, 18 és 35 év közötti karmesterek, akik az elődöntő során a Pannon Filharmonikusokat vezénylik majd. A legjobbak a középdöntőbe, onnan a döntőbe jutnak. Ezeket már Budapesten rendezik. A pécsi koncertek regisztrációs jeggyel látogathatóak. A részletekről a Pannon Filharmonikusok hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Október 10-én rendezik az idei apa-fia zarándoklatot. A Pécsi Egyházmegye oldalán olvasható tájékoztató szerint a résztvevők jövő szombaton reggel 7:30-kor gyülekeznek majd Pécs határában, Reménypusztán. A zarándoklat 8 órakor indul. A táv több mint 20 kilométer, a cél Mária Gyűd. A menetet Felföldi László, pécsi megyés püspök vezeti majd. A zarándokok a délután folyamán szentségimádáson vesznek részt a Kegyhely bazilikájában. A hazautazásról pedig mindenki egyénileg gondoskodik. Október 2-án pénteken kezdődik az idei Villányi Vörösbor Fesztivál. 3 napon át idén is a bor, a gasztronómia és a koncertek kerülnek a középpontba. A nagy koncertek mellett kisebb zenei előadások, gyermekprogramok, pince látogatások és kulturális programok is lesznek. Idén is megtartják a hagyományos szüreti felvonulást, ez szombaton délután várja a közönséget. A fellépők között lesz Gudics Máté, a Groove House, Rózsa Magdi és Majka is. Részletek az esemény weboldalán. Közintézmények bekötésével bővítik a geotermikus távhőrendszert Szentlőrincen. A város a svájci-magyar együttműködési program 447 millió forintos támogatásával valósíthatja meg a fejlesztést, melynek a közbeszerzési eljárását várhatóan október elején írják ki. A rendszer már most csaknem 600 társasházi lakást lát el, a bővítésnek köszönhetően pedig mások mellett a helyi általános iskola, az óvoda és a szociális központ is a rendszerre kapcsolódhat. Korszerű pihenőparkkal lett gazdagabb Selje. Az ormánsági településen 230 millió forintos Európai Uniós támogatásból valósították meg az aktív szabadidős időtöltésre szolgáló fejlesztést. A Karolina tér megújítása során egy modern játszótér és pihenőpark létesült, bővítették a zöld felületeket, új utcabútorokat helyeztek ki, térfigyelő kamerarendszert telepítettek, és a terület közvilágítását is korszerűsítették. Utcanévtáblákat helyeznének ki a Harkányi Szőlőhegyen, emellett a területek térképi azonosíthatóságát is javítaná a város. Miután egy augusztusi tűzesetnél a tűzoltók alig jutottak be a tűzhöz, írja az Új Harkányi Hírek. A városüzemeltetés munkatársai a következő hetekben felmérik, hogy a területen hol szükséges utcanévtáblákat elhelyezni, emellett megkezdték a szőlőhegyi utcák, dűlők navigációs besorolását is. Baranyában is zajlanak a 30. Erdők hete programjai. A napokban a siklósi Kanizsai Dorottya általános iskola felsősei számára rendeztek túra kihívást a Tenkesen, a Sejjei Erdészet erdőgondnokai közreműködésével. A programon mintegy 140 diák és a kísérő pedagógusok vettek részt. A csapatok a Mária Gyűdik-kegy templomtól indulva körtúrát tettek a Csodabogyó tanösvényen, miközben az erdő élővilágáról, a terület erdő társulásairól tanultak játékos körülmények között. Hétvégén rendezik a 34. Európai Madár Megfigyelő Napokat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület országszerte 19 megyében, köztük Baranyában és a fővárosban is várja az érdeklődőket. A Madár Megfigyelő Napok során Európa és Ázsia őszi madárvonulásáról gyűjtenek információkat a lakosság segítségével. Tavaly összesen 29 ország vett részt a programban. A csatlakozókat idén is várják, a részletekről az Egyesület honlapján lehet tájékozódni. Workshop maraton indul a Baligeten. Az ősz folyamán 4 alkalommal is kreatív élményekkel várják az érdeklődőket a helyi kultúrházban. A sorozat október 15-én üvegfestéssel indul, majd 2 héttel később a textilfestést próbálhatják ki a vendégek. A novemberi alkalmakon a gyertyafestés és a szappanöntés kerül fókuszba. A programokon regisztrációval lehet részt venni, további információ a Baliget közösségi oldalán érhető el. A magyar labdarúgó válogatott gól nélküli döntetlent játszott hétfőn este Belfastban az észak-írországi válogatott ellen a Nemzetek Ligájának második fordulójában. Az Ukrajnától elszenvedett vereség és a mostani döntetlen után Marco Rossi együttese 1 ponttal áll a csoportjában. A csapat legközelebb pénteken lép pályára, amikor Georgiát fogadja a Puskás arénában. A válogatott mérkőzései miatt ezen a héten is szünetel a labdarúgó NB1 és NB2. A harmadosztályban azonban a 10. fordulóval folytatódnak a küzdelmek. A PMFC továbbra is vereség nélkül vezeti a tabellát. Ezen a hétvégén szombaton délután 1 órakor a 3. helyen álló Budafokot fogadja a csapat Pécsett a Stadion utcában. A 4. helyen álló PTE Peac a 6. Majos vendége lesz, szintén szombaton délután 1 órai kezdettel. Magyar Kupa meccset játszik szerdán a Tomtrans Komló férfi kézilabda csapata. A kupa 3. fordulójában a legjobb 16 között az NB1-ben jelenleg dobogós helyen álló Csurgó érkezik majd Komlóra. A meccs délután 6 órakor kezdődik a Városi Sportközpontban. A szerdai kupa találkozó után hétvégén bajnoki meccs vár a csapatra. Az NB1-B 5. fordulójában szombaton az Ószthoz utazik a komlói együttes. Ez volt a Pécsbook, a 101.7 Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó reggelt kívánok a hét közepén, na és szeptember utolsó napján. 30-a van szerda, sok boldogságot kívánok a névnapos jeromosoknak, és Isten éltesse szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Robin Rez, előtte még a Unique, most pedig Király Viktor jön a szólóval. 0620 55 55 155, telefon SMS Viber.
0: Best FM.

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt az első őszi hónap utolsó napján. Szeptember 30-a van, Jeromos napja, az évből még 92 nap van hátra, és például 1452-ben a mai napon jelent meg az első nyomtatott könyv, Johannes Gutenberg Bibliája. A jó után rossz, legalábbis rossz szokások. Ez a címe Ed Sheeran dalának, jön a Bad Habits. A Besten, jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék!

0: Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik az indián nyár 23-27 fokkal. Holnap lehetnek ugyan fátyol felhők az égen, és még pénteken is némi felhő fölbukkanhat, de csapadék ezekből nem várható. Ezek a jó hírek, és jönnek még frissek pillanatokon belül. Mindjárt fél hét, a hír összefoglaló után Justin Timberlake dalát indítom majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Bővítik a geotermikus távhőrendszert Szentlőrincen. Folytatódik ma is a derűs, nyugodt őszi idő. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Közintézmények bekötésével bővítik a geotermikus távhőrendszert Szentlőrincen. A város a svájci-magyar együttműködési program 447 millió forintos támogatásával valósíthatja meg a fejlesztést, melynek a közbeszerzési eljárását várhatóan október elején írják ki. A rendszer már most csaknem 600 társasházi lakást lát el, a bővítésnek köszönhetően pedig mások mellett a helyi általános iskola, az óvoda és a szociális központ is a rendszerre kapcsolódhat. Hétvégén rendezik a 34. Európai Madár Megfigyelő Napokat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület országszerte 19 megyében, köztük Baranyában és a fővárosban is várja az érdeklődőket. A Madár Megfigyelő Napok során Európa és Ázsia őszi madárvonulásáról gyűjtenek információkat a lakosság segítségével. Tavaly összesen 29 ország vett részt a programban. A csatlakozókat idén is várják, a részletekről az Egyesület honlapján lehet tájékozódni. A válogatott mérkőzései miatt ezen a héten is szünetel a labdarúgó NB1 és NB2. A harmadosztályban azonban a 10. fordulóval folytatódnak a küzdelmek. A PMFC továbbra is vereség nélkül vezeti a tabellát. Ezen a hétvégén szombaton délután 1 órakor a 3. helyen álló Budafokot fogadja a csapat Pécsett a Stadion utcában. A 4. helyen álló PTE Peac a 6. Majos vendége lesz, szintén szombaton délután 1 órai kezdettel.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Építési munkákat végeznek Pécsett a Zsolnai út egy szakaszán. A főváros felé vezető oldalon sávlezárásra kell számítani. Dolgoznak a 66-os főúton Pécs belterületén. Itt egy víznyelő karbantartása miatt a Mánfa felé vezető oldalon lezártak egy forgalmi sávot. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári úti kereszteződésének közelében. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. A meteorológiai előrejelzések szerint ma is szinte zavartalanul napos időre készülhetünk, csapadék sehol nem várható. A délies szél helyenként megélénkülhet, északnyugaton erősebb széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Száraz, szinte mindenhol zavartalan napsütéses idővel búcsúzik szeptember. A kora reggeli órákban helyenként pára köd képződhet. 1-12 fok között van, odakint 23-27 fok között alakul a maximum. Aztán holnap és holnap után már nem lesz annyira zavartalan a napsütés, némi komoly felhő, fátyol felhő szűrheti a napot, de csapadék nem valószínű, és marad a 22-26 fok közötti indián nyár. Közben pedig jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Eminem dala, a Lose Yourself a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM. A legjobb zenék. If you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it or just let it slip? Yeah.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, úgyhogy sort kerítünk a legfrissebb hír összefoglalóra, aztán dübörög a ház a Bieberstől.
2: Dübörög a lábunktól a föld, dübörög a hangunktól a ház, ahogyan a trépos
1: és DJ Jazzy Jeffektől is. Boom, shake the room! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Egy komédia bemutatójára készül a Pécsi Nemzeti Színház társulata. Derűs őszi időre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Október 3-án láthatja a közönség a Pécsi Nemzeti Színház új produkcióját, a Páratlan Párost a Kamara Színházban. Besenci Árpád volt az előadás rendezője. Rékuni komédiája korábban már szerepelt a Pécsi Nyári Színház műsorán. Most a Nemzeti Színházba költözik a nagy sikerű produkció. A történet főhőse John Smith taxisofőr, akinek két felesége és két különböző élete is van. Egy baleset miatt azonban ezek elkezdenek összekeveredni, és hatalmas kalamajka alakul ki. A főszerepekben Józsa Rihárd, Stubendek Katalin és Győrfi Anna láthatóak. Október 2-án pénteken kezdődik az idei Villányi Vörösbor Fesztivál. Három napon át idén is a bor, a gasztronómia és a koncertek kerülnek a középpontba. A nagy koncertek mellett kisebb zenei előadások, gyermekprogramok, pincelátogatások és kulturális programok is lesznek. Idén is megtartják a hagyományos szüreti felvonulást. Ez szombaton délután várja a közönséget. A fellépők között lesz Gudics Máté, a Groove House, Rúzsa Magdi és Majka is. Részletek az esemény weboldalán. Magyar kupa meccset játszik szerdán a Tomtrans Komló férfi kézilabda csapata. A kupa harmadik fordulójában a legjobb 16 között az NB1-ben jelenleg dobogós helyen álló Csurgó érkezik majd Komlóra. A meccs délután 6 órakor kezdődik a Városi Sportközpontban. A szerdai kupa találkozó után hétvégén bajnoki meccs vár a csapatra. Az NB1B 5. fordulójában szombaton az Ószthoz utazik a komlói együttes.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Építési munkákat végeznek Pécsett-Zsolnai út egy szakaszán. A főváros felé vezető oldalon sávlezárásra kell számítani. Dolgoznak a 66-os főúton Pécs belterületén. Itt egy víznyelő karbantartása miatt a Mánfa felé vezető oldalon lezártak egy forgalmi sávot. Csomópontot építenek az Üszögi út, Nagykozári úti kereszteződésének közelében. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. A meteorológiai előrejelzések szerint ma is szinte zavartalanul napos időre készülhetünk, csapadék sehol nem várható. A délies szél helyenként megélénkülhet, északnyugaton erősebb széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember finisében, 30-a szerda van, Jeromos napja, sok boldogságot az ünnepelteknek. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Nem sokára az OMC és a How Bizarre, most pedig Whitney Houston és George Michael duettje jön, az If I Told You That. Ha dugó, baleset van valahol, várom az infót.
0: Best FM, a

back around.

in my face. Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok szeptember 30-án, azon a napon, amelyen 167 évvel ezelőtt megszületett Benedek Elek újságíró, meseíró, ezért a mai nap a népmese napja Magyarországon. És nem csak a népmesékben, de az éterben is lesznek hősök hamarosan. Jön a Maradok Bent, de csak 4 jó után, Because of You a Besten.

0: Best FM, ma a legjobb zenék, zavartalan napsütéssel, már-már nyárias idővel búcsúzik szeptember, 23-27 fokra készülhetünk ma, a reggel viszont ma is hűvösebb, részletek az időjárásról és friss információk a hírekben, amelyet majd Aswad Dala, a Shine követ mindjárt, rögtön 7:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Csütörtökön kezdődnek a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntői Pécsett. Napközben akár 25 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Október 1-től csütörtöktől zajlanak a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntői Pécsett. A háromnapos eseményen összesen 6 koncertre várják az érdeklődőket. A versenyre a világ minden tájáról érkeznek fiatal, 18 és 35 év közötti karmesterek, akik az elődöntő során a pannonfilharmonikusokat vezénylik majd. A legjobbak a középdöntőbe, onnan a döntőbe jutnak, ezeket már Budapesten rendezik. A pécsi koncertek regisztrációs jeggyel látogathatóak, a részletekről a pannonfilharmonikusok hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Baranyában is zajlanak a 30. Erdők hete programjai. A napokban a siklósi Kanizsai Dorottya általános iskola felsősei számára rendeztek túra kihívást a Tenkesen, a sejjei erdészet erdőgondnokai közreműködésével. A programon mintegy 140 diák és a kísérő pedagógusok vettek részt. A csapatok a Mária Gyűdik-kegy templomtól indulva körtúrát tettek a Csodabogyó tanösvényen, miközben az erdő élővilágáról, a terület erdő társulásairól tanultak játékos körülmények között. A magyar labdarúgó válogatott gól nélküli döntetlent játszott hétfőn este Belfastban az észak-írországi válogatott ellen a Nemzetek Ligájának második fordulójában. Az Ukrajnától elszenvedett vereség és a mostani döntetlen után Marco Rossi együttese egy ponttal áll a csoportjában. A csapat legközelebb pénteken lép pályára, amikor Georgiát fogadja a Puskás Arénában.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Építési munkákat végeznek Pécsett a Zsolnai út egy szakaszán. A főváros felé vezető oldalon sávlezárásra kell számítani. Dolgoznak a 66-os főúton Pécs belterületén. Itt egy víznyelő karbantartása miatt a Mánfa felé vezető oldalon lezártak egy forgalmi sávot. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári úti kereszteződésének közelében. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. A meteorológiai előrejelzések szerint ma is szinte zavartalanul napos időre készülhetünk, csapadék sehol nem várható. A délies szél helyenként megélénkülhet, északnyugaton erősebb széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember utolsó napján, 30-a szerda van. Sok boldogságot a jeromosoknak, és istenetesse a szülinaposokat is. 167 éve ezen a napon született Benedek Elek, író, meseíró, újságíró. Ezért a mai nap a népmese napja Magyarországon. 66 évvel ezelőtt ezen a napon először mutatták be a Flintstones-t, azaz Frédi és Bénit, ahogyan mi ismerjük gyerekkorunkból, az első főműsoridőben sugárzott rajzfilmet. Flintstones, 1964-ben a mai napon született Monica Bellucci, olasz modell, színésznő, a 90-es évek egyik legnagyobb európai szexszimbóluma. Olyan filmek sztárja, mint a Malena, a Passió, de láthattuk a Matrix második és harmadik részében is. 1984-ben ezen a napon született Keisha Buchanan, énekes, a brit Sugar Babes tagja. És 30 éve ezen a napon született Max Verstappen, holland autóversenyző, Forma 1-es pilóta. Kedves ünnepeltek, még egyszer sok boldogságot mindenkinek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat, baleset történt sajnos az M0-áson, az M1-es felé a Nagy-Duna híd előtt, az M55-ösnél van a sorvége, óriási a dugó, tehát szerencsétlen porú járt autósoknak nem annyira, a többieknek viszont remélhetőleg csodás ez a nap. It's a beautiful day! Na és persze azoknak sem az, akik a dugóban csücsülnek kitartást. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Nosztalgia a Cosmix-al is, kis világ.
2: Valahol benned él egy kis világ, ahol minden szép és jó talán.
1: Rögtön 8 óra, a friss hírek után folytatjuk. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Egy komédia bemutatójára készül a Pécsi Nemzeti Színház társulata. Derűs őszi időre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Október 3-án láthatja a közönség a Pécsi Nemzeti Színház új produkcióját, a Páratlan Párost a Kamara Színházban. Besenci Árpád volt az előadás rendezője. Rékuni komédiája korábban már szerepelt a Pécsi Nyári Színház műsorán. Most a Nemzeti Színházba költözik a nagy sikerű produkció. A történet főhőse John Smith taxisofőr, akinek két felesége és két különböző élete is van. Egy baleset miatt azonban ezek elkezdenek összekeveredni, és hatalmas kalamajka alakul ki. A főszerepekben Józsa Rihárd, Stubendek Katalin és Győrfi Anna láthatóak. Korszerű pihenőparkkal lett gazdagabb Selye. Az ormánsági településen 230 millió forintos Európai Uniós támogatásból valósították meg az aktív szabadidős időtöltésre szolgáló fejlesztést. A Karolina tér megújítása során egy modern játszótér és pihenőpark létesült. Bővítették a zöld felületeket, új utcabútorokat helyeztek ki, térfigyelő kamerarendszert telepítettek, és a terület közvilágítását is korszerűsítették. Október 3-án szombaton rendezik az idei Pécsi TV Torony lépcsőfutó versenyt. A szervezők tájékoztatása szerint az idei kihívásra több mint 120 nevezés érkezett, hivatásos, önkormányzati, létesítményi és önkéntes tűzoltóktól és civil sportolóktól. A versenyzők összesen 420 lépcsőfokot leküzdve jutnak majd fel a kilátó szintig. Lesznek, akik teljes tűzoltóvédő felszerelésben teljesítik a távot. A verseny délelőtt 10 órakor kezdődik.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Építési munkákat végeznek Pécsett a Zsolnai út egy szakaszán. A főváros felé vezető oldalon sávlezárásra kell számítani. Dolgoznak a 66-os főúton Pécs belterületén. Itt egy víznyelő karbantartása miatt a Mánfa felé vezető oldalon lezártak egy forgalmi sávot. Csomópontot építenek az Üszögi út, Nagykozári úti kereszteződésének közelében. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. A meteorológiai előrejelzések szerint ma is szinte zavartalanul napos időre készülhetünk, csapadék sehol nem várható. A délies szél helyenként megélénkülhet, északnyugaton erősebb széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Három testvér és unokatesójuk, Caleb, Jared, Matthew és Nathan alkotják az amerikai Kings of Leon-t. 2008-as Use Somebody című dalukat indítom, amely 2010-ben 3 Grammy-díjat is nyert. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, 5 perccel múlt 8 óra. Szeptember 30-a van, véget állt az utolsó őszi hónapnak. Járomosok, szülinaposok, sok boldogságot.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Michael Bublé, It's a Beautiful Day című dalával megy tovább a szerda reggel. Ez egy gyönyörű nap, mondja a dal címe, nem annyira az az M0-áson Pécelnél, ott, ahol mindkét oldalon elfogy a harmadik sávna, ott ma reggel is gondot okoz a besorolás. Nagyobb a tumultus, illetve ugyanez a helyzet az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt, ahol aszfaltozás miatt 4-5 kilométeres a torlódás. De amúgy tényleg egy gyönyörű nappal búcsúzik szeptember, 22-27 fok, igazi indián nyár, úgyhogy jöjjön az aláfestő zene hozzá, Michael Bublétól, tehát a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, folytatódik az indián nyár, viszont egyre nagyobb a napi hőingás, akár 20-25 fok is lehet, míg reggel a leghidegebb helyeken alig van fagypont fölött 1-2 fok körül. A hőmérséklet addig a napsütés hatására gyorsan melegszik a levegő, és délután például ma is 22-27 fokos már-már nyárias időre kell készülnünk. Fontos a réteges öltözködés, reggel még kellhet pulóver, akár jacky is, délutánra pedig ez tulajdonképpen fölöslegessé válik. Részletes időjárás jelentés a hírek végén rögtön 8:30, a következő fél óra a KLF felindul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Bővítik a geotermikus távhőrendszert Szentlőrincen. Folytatódik ma is a derűs, nyugodt őszi idő. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Közintézmények bekötésével bővítik a geotermikus távhőrendszert Szentlőrincen. A város a svájci-magyar együttműködési program 447 millió forintos támogatásával valósíthatja meg a fejlesztést, melynek a közbeszerzési eljárását várhatóan október elején írják ki. A rendszer már most csaknem 600 társasházi lakást lát el, a bővítésnek köszönhetően pedig mások mellett a helyi általános iskola, az óvoda és a szociális központ is a rendszerre kapcsolódhat. Hétvégén rendezik a 34. Európai Madár Megfigyelő Napokat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület országszerte 19 megyében, köztük Baranyában és a fővárosban is várja az érdeklődőket. A Madár Megfigyelő Napok során Európa és Ázsia őszi madárvonulásáról gyűjtenek információkat a lakosság segítségével. Tavaly összesen 29 ország vett részt a programban. A csatlakozókat idén is várják, a részletekről az Egyesület honlapján lehet tájékozódni. A válogatott mérkőzései miatt ezen a héten is szünetel a labdarúgó NB1 és NB2. A harmadosztályban azonban a 10. fordulóval folytatódnak a küzdelmek. A PMFC továbbra is vereség nélkül vezeti a tabellát. Ezen a hétvégén szombaton délután 1 órakor a 3. helyen álló Budafokot fogadja a csapat Pécsett a Stadion utcában. A 4. helyen álló PTE Peac a 6. Majos vendége lesz, szintén szombaton délután 1 órai kezdettel.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Építési munkákat végeznek Pécsett a Zsolnai út egy szakaszán. A főváros felé vezető oldalon sávlezárásra kell számítani. Dolgoznak a 66-os főúton Pécs belterületén. Itt egy víznyelő karbantartása miatt a Mánfa felé vezető oldalon lezártak egy forgalmi sávot. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári úti kereszteződésének közelében. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. A meteorológiai előrejelzések szerint ma is szinte zavartalanul napos időre készülhetünk, csapadék sehol nem várható. A délies szél helyenként megélénkülhet, északnyugaton erősebb széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jön a Take That, ugyanhozzánk nem, de a szomszédos országba, igen, 2027-es turnéja során, és javában készül a csapat 10. stúdióalbuma. Most 1993-as dalukkal a Babe-bel megy tovább a szerda reggel, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Vénasszonyok, mindiánok, nyár, így búcsúzik szeptember. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben, mindjárt 9 óra. Jó reggelt! A következő órában visszatekerjük majd az időkerekét a Depeche Mode-dal. És a Huligánzzel is. Telefon, SMS, Viber 0620-55-55-155. Ha dugó baleset van, várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
3: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Bécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Bécs Café. Bécs, Széchenyi tér 1.
4: A Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában szombaton látható a páratlan páros. Mél izgatottan várja haza a Wimbledoni otthonába férjét, John Smith taxisofőrt, aki túl sokat késik. Az asszony ezért úgy dönt, felhívja a helyi rendőrséget, hát ha hitvesének baja esett. Nem messze tőle, úgy 4,5 percnyi autózásra, Barbara izgatottan várja haza Richmondi otthonába férjét, John Smith taxisofőrt, aki túl sokat késik. Az asszony úgy dönt, felhívja a helyi rendőrséget, hát a hitvesének baja esett. Főbb szerepekben Józsa Rihárd, Stubendek Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovi Szláven és Lakló Taladár. Október 9-én és 10-én

0: Újra offroad Benement, Amberemendi pályán. Egész napos családi és gyermekprogramok, quad teszteléssel, terepjárókkal, tűzoltó bemutatóval és retródiszkóval. A részvétel és a pályahasználat ingyenes. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Képernyőmentes élmény hétvége gyerekeknek a Kisalsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb információ és jegyek www.harsanyliget.hu. Villányi Vörösbor Fesztivál október 2 és 4 között, ahol lesz kirakodóvásár és vidám park is. Pinteken este fellép Pápa Jóci, majd Majka, szombaton a Groovehouse, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Bővebb információ www.villany.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
1: Végül pedig egy kiállítás, ami egész szeptemberben, sőt majd még októberben is látogatható lesz. Ez az Újjáélet fény kortársa Zsolnai Eozinok címet viseli, és a Zsolnai negyed Sikorszky házában tekinthetjük meg. És azt mutatja be, hogy hogyan tudják a kortárs művészek megújítani a zsolnai kerámia hagyományát a 21. században.
2: Reklámot hallottak! A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Egy komédia bemutatójára készül a Pécsi Nemzeti Színház társulata. Derűs őszi időre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Október 3-án láthatja a közönség a Pécsi Nemzeti Színház új produkcióját, a Páratlan Párost a Kamara Színházban. Besenci Árpád volt az előadás rendezője. Rékuni komédiája korábban már szerepelt a Pécsi Nyári Színház műsorán. Most a Nemzeti Színházba költözik a nagy sikerű produkció. A történet főhőse John Smith taxisofőr, akinek két felesége és két különböző élete is van. Egy baleset miatt azonban ezek elkezdenek összekeveredni, és hatalmas kalamajka alakul ki. A főszerepekben Józsa Rihárd, Stubendek Katalin és Győrfi Anna láthatóak. Október 2-án pénteken kezdődik az idei Villányi Vörösbor Fesztivál. Három napon át idén is a bor, a gasztronómia és a koncertek kerülnek a középpontba. A nagy koncertek mellett kisebb zenei előadások, gyermekprogramok, pincelátogatások és kulturális programok is lesznek. Idén is megtartják a hagyományos szüreti felvonulást. Ez szombaton délután várja a közönséget. A fellépők között lesz Gudics Máté, a Groovehouse, Rúzsa Magdi és Majka is. Részletek az esemény weboldalán. Magyar kupa meccset játszik szerdán a Tomtrans Komló férfi kézilabda csapata. A kupa harmadik fordulójában a legjobb 16 között az NB1-ben jelenleg dobogós helyen álló Csurgó érkezik majd Komlóra. A meccs délután 6 órakor kezdődik a Városi Sportközpontban. A szerdai kupa találkozó után hétvégén bajnoki meccs vár a csapatra. Az NB1-B 5. fordulójában szombaton az Ószthoz utazik a komlói együttes.
2: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
3: Építési munkákat végeznek Pécsett a Zsolnai út egy szakaszán. A főváros felé vezető oldalon sávlezárásra kell számítani. Dolgoznak a 66-os főúton Pécs belterületén. Itt egy víznyelő karbantartása miatt a Mánfa felé vezető oldalon lezártak egy forgalmi sávot. Csomópontot építenek az Üszögi út, Nagykozári úti kereszteződésének közelében. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. A meteorológiai előrejelzések szerint ma is szinte zavartalanul napos időre készülhetünk, csapadék sehol nem várható. A déli szél helyenként megélénkülhet, északnyugaton erősebb széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
2: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Figyelem, aszfaltoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt. Szabadbattyánig torlódik 4-5 kilométeren a pálya, és a munka holnap délutánig tart, szólok előre, hogy ne érjen senkit páratlanul. Valami hasonló a címe Tom Novi óraindító dalának is. Unexpected jön még a No Doubt nem sokára, Altranate, a Destiny's Child és a TLC is. Hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, 5 perc múlt 9, Max Emlemente vagyok.
2: Best FM.

Ezt a fel a legjobb zenék. Lassan vége a szerda reggeli csúcsforgalomnak, azért egy-két munkavégzés velünk marad, például az M5-ösön, a főváros felé Újhartyántól az M0-ásig az elválasztó sáv növényzetét kaszálják, a torlódás 1-2 kilométer, és aszfaltoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt, Szabadbattyánig 4-5 kilométeren torlódik a pálya. Jó utat, kitartást, ez már Ultra Naté és a Free Abesten.

Best FM a legjobb zenék, 1999-ből szólt a TLC No Scrubs című dala, egy kicsit magunk mögött hagyva Amerikát, bárcsak egy pici időre. Jön a brit Depeche Mode, akiknek 2001-es Free Love című dalához két klip is készült, egy minimalistább, művészibb, elvontabb Anton Corbijn rendezésében, és a hivatalos főverzió, amely New Orleans utcáin forgott, egy platón adta elő a zenekar a dalt, miközben a helyi lakosok integettek, követték őket, csatlakoztak a menethez, a klip hűen tükröz a dal címét és üzenetét, a szabadságot, az előítéletmentes szeretetet és a közösségi összetartozás élményét.

Ezt a legjobb zenék, Le a trombitákkal a címe a következő dalnak, Razor Kicks, Down with the Trumpets, és Le a pulcsikkal, Jackikkel, a hűvös reggel ránk parancsolta ezeket a ruhadarabokat, de ma is 22-27 fokos indián nyár lesz, sok napsütéssel, esni nem fog.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 után szól majd a Kids Robbie Williams-től és Kylie-tól. Hát Robbie majdnem gyerek volt 2000-ben, 26 éves, amikor megjelent a dal, Kylie 32. Érkezik Rúzsa Magdi is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Csütörtökön kezdődnek a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntői Pécsett. Napközben akár 25 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Október 1-től csütörtöktől zajlanak a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntői Pécsett. A háromnapos eseményen összesen 6 koncertre várják az érdeklődőket. A versenyre a világ minden tájáról érkeznek fiatal, 18 és 35 év közötti karmesterek, akik az elődöntő során a pannonfilharmonikusokat vezénylik majd. A legjobbak a középdöntőbe, onnan a döntőbe jutnak, ezeket már Budapesten rendezik. A pécsi koncertek regisztrációs jeggyel látogathatóak, a részletekről a pannonfilharmonikusok hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Baranyában is zajlanak a 30. Erdők hete programjai. A napokban a siklósi Kanizsai Dorottya általános iskola felsősei számára rendeztek túra kihívást a Tenkesen, a sejjei erdészet erdőgondnokai közreműködésével. A programon mintegy 140 diák és a kísérő pedagógusok vettek részt. A csapatok a Mária Gyüdik-kegy templomtól indulva körtúrát tettek a Csodabogyó tanösvényen, miközben az erdő élővilágáról, a terület erdő társulásairól tanultak játékos körülmények között. A magyar labdarúgó válogatott gól nélküli döntetlent játszott hétfőn este Belfastban az észak-írországi válogatott ellen a Nemzetek Ligájának második fordulójában. Az Ukrajnától elszenvedett vereség és a mostani döntetlen után Marco Rossi együttese egy ponttal áll a csoportjában. A csapat legközelebb pénteken lép pályára, amikor Georgiát fogadja a Puskás Arénában.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Építési munkákat végeznek Pécsett a Zsolnai út egy szakaszán. A főváros felé vezető oldalon sávlezárásra kell számítani. Dolgoznak a 66-os főúton Pécs belterületén. Itt egy víznyelő karbantartása miatt a Mánfa felé vezető oldalon lezártak egy forgalmi sávot. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári úti kereszteződésének közelében. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. A meteorológiai előrejelzések szerint ma is szinte zavartalanul napos időre készülhetünk, csapadék sehol nem várható. A délies szél helyenként megélénkülhet, északnyugaton erősebb széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az első Shakirától, aki a napokban megkezdte Madridban 12 koncertből álló sorozatát, 25 dalos műsorral esténként 50 ezer néző előtt lép föl. Underneath Your Clothes jön nem sokára Topaz és a New Millennium, Sophia Lis Bextor, a Lighthouse Family és 50 Cent is. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155, 5 perc elmúlt 10, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: What is fact? Should truly be a reason for us to change.

is time for change. For change.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best of M a legjobb zenék, amikor az olasz DJ Spiller alapjára a Groove Jetre énekelt a 2000-es évek elején, alig múlt 20, ma pedig 5 gyerekes boldog anyuka, de hogy milyen jól tartja magát, erről mi is meggyőződhetünk jövőre. Július 31-én ugyanis fellép Magyarországon, nappaloznak itt Jazz Picnic-en. Sophie Ellis Bextorion és a Get Over You a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, aszfaltoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt. A munka holnap délutánig tart, jelenleg is 4-5 kilométeres emiatt a torlódás. Dolgoznak az M5-ösön is Röszke felé Inárcsnál, ott is lassabb a haladás, és a szokásos M1-es Budapest felé a felújítás miatt a terelés előtt Tatabánya térségében is nagyobb forgalomra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. ¿Dónde está el hombre? Con fuego en la sangre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Még egy hétig ilyen lesz az idő. Azaz kitart a vénasszonyok nyara, az indián nyár, aztán a jövő hétvégére. Megérkezik a hűvösebb, 20 fok körüli, csapadékosabb, felhősebb őszi idő. De nem csak Kim Mezzel, hanem például a Velhello is itt lesz majd a délelőtt utolsó órájában. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Nem tudod, hogy hol kaphatnék kiváló minőségű szövetet a kanapén felújításához?
3: De, a Markompnál.
4: Az én férjemnek pedig fáj a dereka reggelente, és új bútort vagy matracot szeretne. Szerinted miért válasszunk?
3: Kárdót! Prémium minőségű matracaik mellett mindennapos alvásra használható kanapéik is vannak.
4: És ezeket hol tudom kipróbálni?
3: A Markompnál, mert a szövetek mellett már Kárdó termékeik is vannak. Itt van Pécsen, a Mohácsi út 65-67 szám alatt.
5: A Rumbisztró Pécs adta Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, magyaros gombaleves, az A menü csirkemájjal töltött pulykarolát tört burgonyával, a B menü zöldséges tétes füstölt sajtmártással, a C menü tradicionális lezenje, a Paleo menü 3290 forintért, zelleres szárnyas leves, csáki sertés tekercs, kinoás édes burgonyával. A Teleki Bistró Pécset a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat sült paprikás burgonya krémleves rántott sajtgolyóval. Az A menü csirkemell sörtésztában, fokhagymás tejföllel és rizibizivel, a B menü mac and cheese friss levél salátával. És végül a vegán menü 3290 forintért. Kubai narancsos fekete pableves, rántott cukkini, sütőtökös széklás, sült zöldségekkel és fokhagymás majonézzel.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
6: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő.
0: Nightshift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Nightshift-tel az éjszakai

0: Kevesebb vendég volt a hazai szálláshelyeken augusztusban. A balatoni ellenőrzések 5-énél talált hibát a NAV. Vészjelzés után irányt váltott egy utasszállító repülőgép. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kisebb forgalmat bonyolítottak augusztusban a turisztikai szálláshelyek, mint tavaly ilyenkor. Ez derül ki a KSH friss adataiból. 2 millió 600 ezer vendég volt, ami 7,3%-os visszaesés, a 6 millió 900 ezeres vendégészaka szám pedig 5,8%-kal alacsonyabb, mint 2025 augusztusában. A belföldi vendégek a Bükk-Sárvár térségben több mint 6,5%-kal többen voltak, a Mátra-Bükk régióban viszont több mint 6%-kal kevesebben. Budapest több turistát vonzott, a Balatonnál viszont kevesebb volt a belföldi vendég. Gyakori volt a szabályszegés a Balatonnál. A NAV tó környéki akciójában minden ötödik ellenőrzés tárt fel hiányosságokat nyáron. Leggyakrabban a számla és nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, a be nem jelentett foglalkoztatottság és az online pénztárgépek szabálytalan használata szerepelt a problémák között. Az adóellenőrök a vállalkozások, szolgáltatások és rendezvények mellett az online térre is figyeltek. Egy alkalommal például a Facebookon adószám nélkül e-cigit és zárjegy nélküli termékeket hirdető adózóra csaptak le. Olyan is volt, hogy terepjáró túrára jelentkeztek be, de bizonylatot nem kaptak, így eljárás lett a kirándulásból. Megfejthették a történelmi aszály okát, az egész földet érinti. A Hungaromet szerint ugyanis megváltozott a globális cirkuláció, azaz a föld levegőjének és vizének nagy léptékű egész bolygóra kiterjedő rendszere. A jelenség már tart pár éve. Az elemzés szerint ez a Kárpát-medencét különösen sújtja. A megváltozó szelek és áramlások miatt a nedvesebb légtömegek csak nehezen jutottak el Európába. Ami eső érkezett volna, az pedig a hazánkat körülvevő hegyekben lehullott. Vészjelzést adott le, majd útvonalat változtatott egy Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító repülőgép. A fedélzeten mintegy 180 izraeli utas van. Az izraeli légierő repülőket küldött a helyszínre. A járatot utoljára Szaúd-Arábia északnyugati részén Tabuk reptere közelében észlelték, azóta nincs róla információ. Hideg éjszakák, nyárias nappalok, derült idővel búcsúzik a szeptember. Zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 23-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 9-15, éjszakára 4 és 11 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont körüli minimumok is lehetnek. Holnap csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, csapadék nem lesz, 22-26 fok várható, a hétvégén pedig ennél is melegebb lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A neves DJ magazin top 100-as listájának első helyezettjével, a világ number one DJ-ével, David Guettával és egyik első slágerével, a Just a Little More Love-vel indul az utolsó szeptemberi délelőtt utolsó órája. 5 perccel múlt 11, hello, jó munkát, jó utat! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

Best FM a legjobb zenék, az 1996-os Rómeó és Júlia filmzenei album a 90-es évek egyik legsikeresebb és legikonikusabb zenei válogatása, amely tele van a korszak alternatív rock, pop és elektronikus dalaival, olyanokkal, mint a Garbage-től a Crush, a The Cardigans-től a Loveful, vagy a most érkező, eredetileg 1976-os Candy Staten sláger, a Young Hearts Run Free, ezúttal Kim Mezeltől.

0: Best FM, a legjobb zenék. Holnap délutánig aszfaltoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt. Jelenleg 2-3 kilométeres a torlódás, de a reggeli és délutáni csúcsban ennél nagyobb is lehet. Szintén munkavégzés az oka az M5-ösön kialakult torlódásnak a Röszke felé vezető oldalon Inárcs térségében. Aki dugót, balesetet lát, hívható SMS Viber számunkra küldheti infóját 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A The Slamming Frogs, Something About The Music című dalát már Majoros Rita indítja. Rögtön délen jönnek a friss

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ki mondta, hogy az indián nyárba nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Pécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
2: A Rumbisztró Pécs adta Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, magyaros gombaleves, az A menü csirkemájjal töltött pulykarolát tört burgonyával, a B menü zöldséges tétes füstölt sajtmártással, a C menü tradicionális lezenje, a Paleo menü 3290 forintért, zelleres szárnyas leves, csáki sertéstekel, kinoás édes burgonyával. A Teleki Bisztró Pécset a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat sült paprikás burgonya krémleves rántott sajtgolyóval. Az A menü csirkemell sörtésztában fokhagymás tejföllel és rizibizivel, a B menü mac and cheese friss levél salátával. És végül a vegán menü 3290 forintért. Kubai narancsos fekete pableves, rántott cukkini, sütőtökös széklás, sült zöldségekkel és fokhagymás majonézzel.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: A merrák elleni küzdelemre hívják fel a figyelmet, fejlesztik a DAB szolgáltatásait, a pilóták közti konfliktus miatt váltott irányt egy utasszállító repülő. Villányi Eszter vagyok. Holnap lesz a merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
2: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni. És sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Az emlőrák, ha időben felfedezik, 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
1: Több mint 5 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik tovább a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A projektben biztonságosabb és szélesebb körben használható digitális adattárcát alakítanak ki, valamint bővítik az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés lehetőségeit. A DAB alkalmazással a felhasználók már több állami és piaci szolgáltatáshoz is bejelentkezhetnek. A fejlesztést az év végéig fejezik be. Letették a Szántódi és a Tihanyi komp kikötő fejlesztésének alapkövét. A 6 milliárd forintos beruházás 2027 végére készülhet el. Korszerűsítik a mólókat, az utasvárókat, a közlekedési sávokat és a jegyértékesítést, valamint elsávot is kialakítanak. A munkálatok októberben felgyorsulnak, de a kompok továbbra is menetrend szerint közlekednek a Balatonon. A pilóták közötti összetűzés okozott kaotikus állapotokat a Dubaj és Tel Aviv között közlekedő utasszállító repülőn. A gép vészjelzés után irányt változtatott és egy ideig szem elől is tévesztették, azóta sikeresen landolt Szaúd-Arábiában. Az izraeli katonai rádió közölte, hogy

0: gépeltérítéstől tartottak, de csak véletlen volt a vészjelzés. A pilóták összeverekedtek, ezért percekig nem jeleztek a légirányításnak. Az utasok kaotikus állapotokról és késeléstől nyilatkoztak, a gépen mintegy 180-an utaztak, köztük gyerekek. Hideg éjszakák, nyárias nappalok, derült idővel búcsúzik a szeptember. Zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 23-26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9-15, éjszakára 4 és 11 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont körüli minimumok is lehetnek. Holnap csak kevés felhő zavarhatja a napsütés, csapadék nem lesz, 22-26 fok várható, a hétvégén pedig ennél is melegebb lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás szerdát, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Na megint jöttem, hogy egy kicsit feldobjam a napjukat, a délutánjukat, remélem jól vannak, és hogy van egy kis idejük velem isteni zenéket hallgatni. George Michael érkezik hamarosan, és a Flow lesz, de itt lesz Caramel, és a Használd a szívedet, most pedig a Slamming Progs nyit. Szép napot!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Hogy vannak? Remélem, hogy jól telik a szerda. Itt vagyunk már a hét közepén. Egyébként nagyon-nagyon gyorsan pörög ez a hét. Hát mindjárt itt a következő hétvége. Az időnk pedig isteni, úgyhogy akár már lehet a délutáni programokkal fejben foglalkozni, vagy legalább a munkával, mert hogy nagyon sokan még munkában hallgatják, sőt mondjuk ebédidő közben a Best FM-et, úgyhogy hozom mindenkinek a legjobb zenéket, és higgyék el, munkaidő végéig itt leszek önökkel, a jazz meg azzal, Shania Twain-nel, Christina Aguilera-val és Lil Kim-mel, most pedig a Sixpence None the Richer dalával jön a There She Goes, hamarosan napkérdését is hozok, meg közlekedési információkat is, úgyhogy tartsanak velem.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt.
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és az

0: mit tehet a sejt?
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a kárkár Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, indul a

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is ott vagyok önökkel az utakon, bárhol járnak, bármiben ülnek, vagy bármin ülnek, én ott vagyok és hozom a legfrissebb útinfókat, hát ha így egy picit meg tudom könnyíteni az útjukat. Az M2-es autóúton Vác térségében ma is burkolati jeleket festenek a Vác, Kozd és a 2-es főúti végcsomópont között, 42-es és a 43-as kilométerek közötti szakaszon. Napközben egy-egy sávot le is zárnak, ezért jelzőrös irányításra és néhány perces a várakozásra és torlódásra kell számítani. Szakaszosan torlódik a forgalom ma is az M1-esen, a 85-ös jelű Komárom és a 61-es jelű Tata csomópontok között a főváros felé. Aki teheti, hát ma is választom másik útvonalat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat ma is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindig azt szoktam mondani, hogy valahol valakinek úgyis születésnapja van, úgyhogy a desszert sosem maradjon ki az ebéd után. Hát ez ma itt a rádióban is így volt nálunk, mert hogy az egyik kedves kolléganőnk fiának születésnapja volt, és hát úgy nézett ki, hogy maradt a születésnapi palacsinta tortából, és meglepett vele minket, isteni volt. Úgyhogy ez most egy jel azoknak, akik ma esetleg kihagyták a desszertet, semmiképpen ne tegyék meg, és hallgassanak közben Best FM-et, mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Vénusz.
2: Egy Isten növel, soha nem érett gond, hé, a világ közepén, táncol a szívemben, én vagyok a fény.
1: És itt lesz a Gossip is.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Budapesten tanácskozott az Európai Ügyészség vezetője, letartóztatták Sesták Miklós korábbi minisztert, Székelyföldre megérkeztek a fagyok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Budapesten tárgyalt az Európai Ügyészség vezetője. Laura Korruca Kövesi a magyar kormány tagjaival arról egyeztetett, hogyan csatlakozhat Magyarország az uniós vádhatósághoz. Az Európai Ügyészség az uniós forrásokkal kapcsolatos bűncselekmények felderítésére jött létre. Elsőként azt kell szabályozni, hogyan választják majd ki a magyar-európai ügyészt és a Magyarországon dolgozó delegált ügyészeket. Az ehhez szükséges törvénymódosításokat még az idén benyújtják a parlamentnek. Elrendelte a bíróság Sesták Miklós korábbi miniszter letartóztatását 30 napra. A KDNP-s országgyűlési képviselőt hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Közben Hankó Balázs letartóztatását is indítványozta az ügyészség, erről holnap döntenek. A korábbi minisztert az NKA ügy miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Korábban mindketten úgy nyilatkoztak, nem követtek el bűncselekményt, a Fidesz szerint koncepciós eljárásról van szó. Nem változtak az üzemanyagárak, egy hetes stagnálás van a kutakon. A holtankoljak.hu információi szerint a 95-ös benzin átlagára 636 forint literenként, a gázolajért pedig átlagosan 709 forintot kérnek a kutakon. Annak ellenére, hogy jelentős mozgás van a világpiacon. Közeleg az erőművek éjszakája, idén több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. A résztvevők szakemberek vezetésével ismerhetik meg az energiatermelés és elosztás folyamatait az áram, hő, ivóvíz vagy földgáz szolgáltatóknál. A programmal arra is felhívják a figyelmet, hogy

0: természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. A programra holnaptól lehet regisztrálni. Székelyföldön már fagyok voltak. Csíkszeredában volt a leghidegebb, ahol hajnalban mindössze mínusz 3,7 fokot mértek. Gyergyóújfaluban és Maroshévízen is majdnem mínusz 2 fok volt, de más településeken és fagypont közelében alakultak a reggeli minimumok. Idén ősszel egyébként a ma reggeli a második, hogy fagyott Székelyföldön. Az értékek ugyan az ilyenkor szokásos alatt vannak, de nem jelentenek rekordhideget. Hideg éjszakák, nyárias nappalok, derült idővel búcsúzik a szeptember. Zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 23-26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9-15, éjszakára 4 és 11 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont körüli minimumok is lehetnek. Holnap csak kevés felhő zavarhatja a napsütés, csapadék nem lesz, 22-26 fok várható, a hétvégén pedig ennél is melegebb lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elmúlt egy óra is, megettük a desszertet, az ebédet, úgyhogy visszatérhetünk a munkához, vagy bármilyen dolgunkhoz. Remélem azért sokan kikapcsolódás közben is Best FM-et hallgatnak, és így szerdán a hét közepén is tudnak egy kicsit lazítani. Mondjuk a Vénusszal jön a világ közepén, de előtte a Gasszik nyitja az órát. Én Majoros Rita vagyok.
1: Best FM,

Vesztefem a legjobb zenék, ígértem napkérdését, már hoztam is, ma barátság lesz a téma, illetve a kérdésem az, hogy mi az, ami már nem fér bele egy barátságba? Igazából mi az, ami egy barátságban már megbocsáthatatlan? Egy viselkedés, vagy ha a másik olyat mond? Na hát erre nagyon kíváncsi vagyok. Mi az, ami már megbocsáthatatlan egy barátságban? Na hát jöhetnek a válaszok. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, és itt gondolok tényleg a szoros barátságokra. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a véleményükre, vagy hogy miért szakadtak már meg barátságok. Várom a tapasztalatokat, ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, jöhetnek ott is a válaszok. Mellé jön egy Faith No More-dal, ez az Easy, amit lehet, hogy jövőre már élőben is hallhatunk, mert hogy a srácok a visszatérésben gondolkodnak. Addig hallgatjuk itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A Rednecks Wish You Were Here dala után egy infom van az M7-esről. Budapest felé Székesfehérvár közelében a 68-as kilométernél egy kamion és egy autó ütközött. A mentő helikopter leszállásának idejére megállították a forgalmat. Aki teheti, a 80-as jelű Polgárdi csomópontban hajtson ki az autópályáról. Kamion fordult keresztbe az M5-ösön Kunszállás és Kecskemét között Budapest felé. A 98-as kilométernél csak a leállósávon lehet haladni. A torlódás már a 6 kilométert is meghaladta, aki teheti, a 102-es jelű Kunszállás csomópontban válasz az 5-ös főutat. 0620-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárki bármit tapasztal, akár ezeknél a baleseteknél, akár bárhol az országban, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik az infóval. Könnyítsük meg egymás dolgát, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy nagyon kedves üzenetet kaptam Beától, aki azt mondta, hogy az előző óra végén hallgatta a Best FM-et, meg hogy természetesen azóta is hallgatja, de hogy meghallotta, hogy az a jel azoknak szól, akik ma kihagyták a desszertet az ebéd után, úgyhogy gyorsan leszaladt a büfébe a munkahelyén, és vett magának egy isteni somlói galuskát, és csak köszönetet akart mondani, hogy figyelmeztettem, mert tényleg egyszerűen feldobta a délutáni munkát ez a jó kis somlói. Hát nagyon szívesen, ha kell, ezt elmondom minden nap. Tényleg egy ilyen fel tudja dobni az ember kedvét, úgyhogy hát fogyaszt egészséggel. Ahogy a zenéket is a következő órában, mert hogy pár perc, délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Super Stereo. És zene majd Wakefield is.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem tudod, hogy hol kaphatnék kiváló minőségű szövetet a kanapém felújításához?
2: De, a Markompnál.
3: Az én férjemnek pedig fáj a dereka reggelente, és új bútort vagy matracot szeretne. Szerinted miért válasszunk?
2: Kárdót! Prémium minőségű matracaik mellett mindennapos alvásra használható kanapéik is vannak.
3: És ezeket hol tudom kipróbálni?
2: A Markompnál, mert a szövetek mellett már Kárdó termékeik is vannak. Itt van Pécsen, a Mohácsi út 65-67 szám alatt.
4: A Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában szombaton látható A páratlan páros. Mary izgatottan várja haza a Wimbledoni otthonába férjét, John Smith taxisofőrt, aki túl sokat késik. Az asszony ezért úgy dönt, felhívja a helyi rendőrséget, hát ha hitvesének baja esett. Nem messze tőle, úgy 4,5 percnyi autózásra, Barbara izgatottan várja haza Richmondi otthonába férjét, John Smith taxisofőrt, aki túl sokat késik. Az asszony úgy dönt, felhívja a helyi rendőrséget, hát a hitvesének baja esett. Főbb szerepekben Józsa Rihárd, Stubendek Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovi Szláven és Lakló Taladár. Október 9-én és 10-én újra offroad Benement a Beremendi pályán. Egész napos családi és gyermekprogramok, quad teszteléssel, terepjárókkal, tűzoltó bemutatóval és retródiszkóval. A részvétel és a pályahasználat ingyenes. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Képernyőmentes élményhétvége gyerekeknek a Kisalsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb információ és jegyek www.harsanyliget.hu. Villányi Vörösbor Fesztivál október 2 és 4 között, ahol lesz kirakodóvásár és vidám park is. Pinteken este fellép Pápa Jóci, majd Majka, szombaton a Groove House, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Bővebb információ www.villany.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
5: Végül pedig egy kiállítás, ami egész szeptemberben, sőt majd még októberben is látogatható lesz. Ez az Újjáélet fény kortársa Zsolnai Eozinok címet viseli, és a Zsolnai negyed Sikorszky házában tekinthetjük meg, és azt mutatja be, hogy hogyan tudják a kortárs művészek megújítani a zsolnai kerámia hagyományát a 21. században.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Kevesebb vendég volt augusztusban a hazai szálláshelyeken. A máltai nevében próbálkoznak a csalók, folytatódik az indián nyár. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kisebb forgalmat bonyolítottak augusztusban a turisztikai szálláshelyek, mint tavaly ilyenkor. Ez derül ki a KSH friss adataiból. 2 millió 600 ezer vendég volt, ami 7,3%-os visszaesés, a 6 millió 900 ezres vendégészakaszám pedig 5,8%-kal alacsonyabb, mint egy éve. A belföldi vendégek a Bükk-Sárvár térségben több mint 6,5%-kal többen voltak, a Mátra-Bükk régióban viszont több mint 6%-kal kevesebben. Budapest több turistát vonzott, a Balatonnál viszont kevesebb volt a belföldi vendég. Gyakori volt a szabályszegés a Balatonnál. A NAV tó környéki akciójában minden ötödik ellenőrzés tárt fel hiányosságokat nyáron. Leggyakrabban a számla és nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, a be nem jelentett foglalkoztatottság és az online pénztárgépek szabálytalan használata szerepelt a problémák között. Az adóellenőrök a vállalkozások, szolgáltatások és rendezvények mellett az online térre is figyeltek. Egy alkalommal például a Facebookon adószám nélkül e-cigit és zárjegy nélküli termékeket hirdető adózóra csaptak le. Olyan is volt, hogy terepjáró túrára jelentkeztek be, de bizonylatot nem kaptak, így eljárás lett a kirándulásból. Csalók élnek vissza a máltai szeretett szolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a lakhatási programjukban résztvevő családokat, és magukat a szeretett szolgálat képviselőinek adták ki. Kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek tőlük, és azokról felvételeket készítenek. Arra figyelmeztet a karitatív szervezet, hogy mindig kérjék a máltai igazolványt, mielőtt ismeretleneket engedni.

0: nek az otthonukba. Megfejthették a történelmi aszály okát, az egész földet érinti. A Hungaromet szerint ugyanis megváltozott a globális cirkuláció, azaz a föld levegőjének és vizének nagyléptékű egész bolygóra kiterjedő rendszere. A jelenség már tart pár éve. Az elemzés szerint ez a Kárpát-medencét különösen sújtja. A megváltozó szelek és áramlások miatt a nedvesebb légtömegek csak nehezen jutottak el Európába. Ami eső érkezett volna, az pedig a hazánkat körülvevő hegyekben lehullott. Hideg éjszakák, nyárias nappalok, derült idővel búcsúzik a szeptember. Zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 23-26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9-15, éjszakára 4 és 11 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont körüli minimumok is lehetnek. Holnap csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, csapadék nem lesz, 22-26 fok várható, a hétvégén pedig ennél is melegebb lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elmúlt 2 óra is lassan 5 perccel, megy tovább a jó hangulat itt a Best FM-en. 90-es, 2000-es évek, csupa nagy kedvenc ebből az időszakból. Én Majoros Réta vagyok, és hozom Wakefield dalát, jön a Saturday Night, így a délutáni munka mellé, de itt lesz a Depeche Mode is, most pedig a Wanted-del és a Glad You Came-mel indulunk. Szép napot mindenkinek!
1: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Ma a barátság a fő téma itt a délutánban. Jobban mondva az a kérdés, hogy mi az, ami egy barátságban már megbocsáthatatlan. Na nézzük Anna üzenetét. Nálam az, ha valaki a hátam mögött kiteregeti a legszemélyesebb dolgaimat, amit bizalmasan mondok el, az maradjon is közöttünk. Ettől barátság a barátság, ezzel teljesen egyet tudok érteni. Péter azt írja, a hazugság már nem fér bele. Egy-egy füllentést még meg lehet érteni, de amikor rendszeresen nem mond igazat, onnantól nincs mire építeni. Hát így oda, a bizalom az biztos. Kata is írt, ha csak akkor keres, amikor szüksége van valamire. Egy barátság nem ügyfélszolgálat, én így tudom megfogalmazni. És szerintem nagyon helyesen. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Még a tapasztalatok, gyanítom, ebben a témában mindenkinek van. Ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is. Várom a válaszokat. Mellé pedig Wakefield alát hozom, jön mindjárt a Saturday Night, amit már beharangoztam. Ez tipikusan ilyen bulira készülődő dal, vagy legalábbis akkor hallgattuk a 90-es, 2000-es években. A folytatásban pedig a délutáni kávé mellé egy kicsit melankolikusabb zene. Nana Lonely a Best FM-en.

0: Veszte fel a legjobb zenék, nincs jó hírem az autópályán autózóknak, ugyanis az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár közelében a 68-as kilométernél egy kamion és egy autó ütközött. A 70-es kilométernél is két autó ütközött össze a kialakult torlódásban. A pályázárat feloldották, de továbbra is kiterelik a forgalmat a 70-es jelű Szabad-Battyán csomópontban, mert hogy a torlódás már a 9 kilométert is meghaladta. Két kamion is keresztbe fordult az M5-ösön Kunszállás és Kecskemét között Budapest felé. A 98-as kilométernél csak a leállósáv autózható, a torlódás már itt is legalább 6 kilométeres, úgyhogy aki teheti, a 102-es jelű Kunszállás csomópontban válaszza az 5-ös főutat. Az M1-esen Budapest felé nagyon terítettek a sávok Tatabánya és Bicske között, ahol szakaszos torlódás van. A külső sávon hatalmas a kamionsor, és hosszú szakaszon szinte csak áll, emiatt 40-50 percet is állnak az autók. Aki autóval van, az válaszza az átterelt belső sávot, akinek pedig nem Budapest a célja, az kerülje el ezt a gyorsforgalmi szakaszt, ezt ajánlják a hallgatóink. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom az útinfókat. Jó utat és kitartás mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM! 101 hét Best FM! A legjobb zenék! A legjobb zenék!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Pécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
2: Október 9-én és 10-én újra offroad Benement a Beremendi pályán. Egész napos családi és gyermekprogramok, kvadteszteléssel, terepjárókkal, tűzoltó bemutatóval és retrodiszkóval. A részvétel és a pályahasználat ingyenes. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Képernyőmentes élményhétvége gyerekeknek a Kisalsányi pincesoron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb információ és jegyek www.harsanyliget.hu. Villányi Vörösbor Fesztivál október 2 és 4 között, ahol lesz kirakodóvásár és vidám park is. Pinteken este fellép Pápa Jóci, majd Majka, szombaton a Groove House, Rúzsa Magdi és Heinz

0: az előadás, és a helyben azonnal alkalmazható apró lépésekről is szó lesz, plusz persze az országos léptékű lehetőségek is terítékre kerülnek, úgyhogy a vízkészletünkkel kapcsolatos aktuális információkra számíthatunk szeptember 30-án. Végül pedig egy kiállítás, ami egész szeptemberben, sőt majd még októberben is látogatható lesz, ez az Újjáélet fény kortársa Zsolnai Eozinok címet viseli, és a Zsolnai negyed Sikorszky házában tekinthetjük meg, és azt mutatja be, hogy hogyan tudják a kortárs művészek megújítani a zsolnai kerámia hagyományát a 21. században.
1: Ez volt a programajánló.
2: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Több városban is pályaválasztási kiállítást tartanak októberben Baranyában. Holnap is folytatódik a kellemes, nyugodt őszi idő. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A Baranya megyei kormányhivatal idén is megrendezi pályaválasztási kiállítását és szakma bemutatóját a továbbtanulás előtt állóknak. Október 12-e és 14-e között Pécsett, 15-én Szigetváron, 16-án pedig Mohácson várják az érdeklődőket, akik a baranyai középfokú oktatási intézmények képzési kínálatát, az ott folyó munkát, szakköröket, szabadidős tevékenységeket ismerhetik meg. A rendezvényen baranyai cégek, szervezetek is képviseltetik magukat. Október 14-én Pécsett a Lauber Dezső sportcsarnokban az álláskeresőket is várják, akik ekkor a térség legnagyobb munkáltatóinak kínálatát ismerhetik meg. Harry Potter világát idézi az az oktatási segédlet, amely a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának gondozásában jelent meg. Az anyag az általános iskolák 7.-8. osztályosai számára készült, és a kémia világát igyekszik közelebb vinni a diákokhoz. A történetben egy Roxfordban elszabadult momus ellen kell küzdeni, miközben a főhősnek kémiai ismereteit is használnia kell. A segédlet bárki számára elérhető a Pécsi Egyetemi Archívum oldaláról. Önkéntes rendbetételi napot szerveztek a Turbéki Kegytemplomnál szeptember utolsó napjaiban. Az önkéntesek a szigetvári Zrínyi 1566 turisztikai egyesület kezdeményezésére gyűltek össze, és a templom belsejét, illetve kertjét tették rendbe. A munka célja a környezet rendezése és az értékmentés volt. Szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat kedden délután Villányban. A Virágos utcában egy akácos, bozótos területen égett az ajnövényzet, csaknem 300 négyzetméterem. Az esethez hivatásos és önkéntes tűzoltók érkeztek, akik vízsugarakkal eloltották a lángokat. Kár nem keletkezett, az eset során senki nem sérült meg. Meglepetésre már a rájátszás első fordulójában kiesett az észak-amerikai női kosárlabdaliga küzdelmeiből a Minnesota Lynx. Juhász Dorka csapata az alapszakaszt megnyerte, ám a rájátszásban kétszer egymás után kikapott a New York Liberty-től, így búcsúzott a további küzdelmektől. A keddi meccsen Juhász Dorka 11 percet töltött a pályán, ám ezúttal pontot és lepattanót sem szerzett.
2: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: Csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A hatos út Pécsi Zsolnai úti szakaszán építési munkákat végeznek. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon sávlezárás van érvényben. A 66-os főúton Pécs belterületén Mánfa irányában egy víznyelő karbantartása zajlik, emiatt lezártak egy sávot a munkaterületnél. A meteorológusok előrejelzései szerint a következő napokban is folytatódik a kellemes őszi idő. Holnap napközben nem lesz zavartalan a napsütés, többfelé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, melyek szűrhetik a napsütést, csapadék viszont továbbra sem várható. A déli délkeleti szél többfelé megélénkülhet, ismét csípős lesz a reggel 8 fok körüli hőmérséklettel, napközben viszont akár 27 fokot is mérhetünk majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ani, köszönöm szépen a friss

Éreget információkat, ma már szerda van, szépen lassan, ha nem is gyorsan, de haladunk a hétvége felé. A mikrofonnál este hatig H. Horváth László, ha már itt vagyok, indítom a zenei maratont, szól majd rövidesen a Spice Girls felvételem, előtte jön Britney Spears és Madonna párosa, a Best FM. 101 hét Best FM.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Ma is megpróbálok segíteni az úton lévőknek, ezt viszont várom a közlekedési információkat SMS-ben és Viberen keresztül. A számom 30-as 889 107-es, gyakorlatilag minden érdekel, lehet az trafipax vagy éppen útlezárás. A folytatásban rövidesen jönnek az időjárás híreim, addig is velünk lesz Jani Csák, Vecsa a Jetlag, most pedig a 90-es évekből Royzon Murphy és a kis csapata, ez a Moloko és a Sing It Back 98-ból.

a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Időjárásunk meglehetősen kegyes hozzánk, ugyanis jó hosszan kitart még az indián nyár, jönnek már is a részletek. Pécset jelenleg 25-26 fok van, holnap reggel viszont nem lesz túlságosan meleg. Összességében 4-5 fokra készülhetünk, napközben pedig a 27-28 fok a jellemző. Csütörtökön egy picikét több lesz majd a felhő, viszont nem jön eső a 26 fok mellett, míg pénteken, szombaton és vasárnap 27-28 fok lesz, ellenben az éjszakák jelentősen visszahűlnek, körülbelül 2-3 fokra érdemes számítani. Hatalmas lesz a hőkülönbség, megterheli a szervezetünket, ráadásul érdemes rétegesen öltözködni. A zenei maratonban nincsen megállás, sem megszakítás, ellenben lesz majd Bájolex, valamint a Slep és az Emlékszem, előtte innen zenél, ez már a Hát a Best FM-en.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Egy hallgatónk jelezte, hogy vasárnap a Vásártér melletti buszmegállóban ott felejtett egy szatyrot, amelyben ruhák voltak, és mindenféleképpen szeretné visszakapni. Amennyiben valaki megtalálta a jogos tulajdonát, hívhatja a tulajdonost a 0620 440 35 97-es telefonszámon. Nagyjából 5 perc, és jönnek a legfrissebb hírek. Délután 4 órakor, előtte zenél DJ Sammy Lunával közösen The Boys of Summer, a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Az igen-igen tehetséges színész énekesen megyünk tovább, Justin Timberlake-ről van szó, tőle szól a Rock Your Body, előtte meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat délután 4 órakor Incanitól.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám

0: Az idei Villányi Vörösbor Fesztivál programjai. 27 fokot is mérhetünk holnap napközben. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. 38. alkalommal rendezik meg a térség egyik legnagyobb borászati, gasztronómiai és kulturális fesztiválját, a Villányi Vörösbor Fesztivált. A program október 2. és 4. között várja a közönséget, hagyományőrző programokkal, szüreti felvonulással, pincelátogatásokkal és koncertekkel. Összesen 4 helyszínen zajlanak majd a programok. A főtéren, a rendezvénytéren, a diófás soron és a történelmi pince soron is várják a látogatókat. A késő esti programok után busz és vonatjáratok segítik a hazajutást Villányból. A részletek a villany.hu oldalon olvashatóak. Szeptemberben Debrecenben rendezték az 54. országos elsősegélynyújtó verseny döntőjét, ahol összesen 57 csapat mérte összetudását. Baranyát egy gyermek, egy ifi és egy felnőtt csapat képviselte. A gyermek és ifjúsági csapat a Ciszterciren Nagy Lajos általános iskolájából és gimnáziumából, a felnőtt csapat a PTS Szesziből érkezett. A gyerek kategóriában a baranyaiak a második, ifi kategóriában az ötödik, míg a felnőttek között a 11. helyet szerezték meg. Október 3-án láthatja a közönség a Pécsi Nemzeti Színház új produkcióját, a Páratlan párost a Kamara Színházban. Besenci Árpád volt az előadás rendezője. Rékuni komédiája korábban már szerepelt a Pécsi Nyári Színház műsorán. Most a Nemzeti Színházba költözik a nagy sikerű produkció. A történet főhőse John Smith taxisofőr, akinek 2 felesége és 2 különböző élete is van. Egy baleset miatt azonban ezek elkezdenek összekeveredni, és hatalmas kalamajka alakul ki. A főszerepekben Józsa Rihárd, Stubendek Katalin és Győrfi Anna láthatóak. Közintézmények bekötésével bővítik a geotermikus távhőrendszert Szentlőrincen. A város a svájci-magyar együttműködési program 447 millió forintos támogatásával valósíthatja meg a fejlesztést, melynek a közbeszerzési eljárását várhatóan október elején írják ki. A rendszer már most csaknem 600 társasházi lakást lát el. A bővítésnek köszönhetően pedig mások mellett a helyi általános iskola, az óvoda és a szociális központ is a rendszerre kapcsolódhat.
1: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
0: Csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A 6-os út Pécsi-Zsolnai úti szakaszán építési munkákat végeznek. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon sávlezárás van érvényben. A 66-os főúton Pécs belterületén Mánfa irányában egy víznyelő karbantartása zajlik, emiatt lezártak egy sávot a munkaterületnél. A meteorológusok előrejelzései szerint a következő napokban is folytatódik a kellemes őszi idő. Holnap napközben nem lesz zavartalan a napsütés, többfelé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, melyek szűrhetik a napsütést, csapadék viszont továbbra sem várható. A déli délkeleti szél többfelé megélénkülhet, ismét csípős lesz a reggel 8 fok körüli hőmérséklettel, napközben viszont akár 27 fokot is mérhetünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb 5-kor a Besten, ahol hamarosan jönnek az adópercek Barlai Krisztinával, a NAV baranyai sajtóreferensével. Addig viszont zenélünk, hozom a legjobbát, itt lesz majd a CNC Music Factory és a Do You Wanna Get Funky, míg a sort kezdi Justin Timberlake, Rock Your Body.
1: 101.7 Best FM.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Hétvégén jön a Villányi Vörösbor Fesztivál, nézzük a rendezvénytér programjait. Pénteken este 6 órakor lesz a borrendi megnyitó, 6 óra 20-tól jönnek a Kikeri Csoboda apróságai, 18 óra 30-kor színpadon Varga Viktor, őt követi fél 8-kor Pápa Jóci, a nap sztár vendége fél 10-kor kezd, vagyis Majka, míg a levezető DJ Pepe lesz 11 órától. Szombaton 3 órától fellép a Bartók Béla férfikar és Lőrinc Sára népdalénekes, fél 4-kor ünnepélyes hordócsapolás kezdődik, aztán folytatódik a hangolás 4 órakor, 6 órakor színpadon Gudics Máté, 7 órakor a Groove House, míg fél 10-től Rúzsa Magdi fog játszani. A tűzi játék 11 órakor startol, aztán pedig a bulit zárja egy Energy utcabál, vasárnap pedig a hagyományőrzésé lesz a főszerep. Mindezt állt Villányban péntektől vasárnapig. A folytatásban hamarosan jönnek az adópercek, addig is zenélünk. Buddy Records, I Like The Way a kínálatban, előtte itt van Whitney Houston 90-es klasszikusa My Love Is Your Love a Best FM-en.
1: If

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Jönnek az adópercek Barlai Krisztinával, a NAFA Baranyai sajtóreferensével. Milyen adózók kapnak adószámlaértesítőt?
1: A NAV az előző év utolsó napján fennálló 5000 forintot meghaladó összegű tartozással vagy túlfizetéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat évente egy alkalommal elektronikus úton tájékoztatja az egyenlegükről. Adószámla értesítőt kapnak továbbá az 1000 és 5000 forint közötti túlfizetéssel rendelkező adózók is.
0: Mit tartalmaz az értesítő?
1: Az értesítő az abban megjelölt napon fennálló nettó egyenleget tartalmazza. A részletes könyvelési adatokat a levélben megadott linken keresztül lehet elérni. Az ügyfelek az elektronikus felületen, az ügyfélportálon mindig a napra kész adatokat tekinthetik meg. Így folyamatosan nyomon tudják követni a bevallások és befizetések könyvelését. Ha az adózó eltérés tapasztal a saját nyilvántartása és az adószámla adatai között, egyeztetés kezdeményezhető, például a NAV infovonalon vagy az e-papír szolgáltatás útján. Az értesítő levél hasznos információkat tartalmaz a fizetési módokról és fizetési könnyítésekről, a NAV-hoz más szervezet által végrehajtásra átadott tartozásokról, illetve a könyvelésre váró befizetések és átvezetések lekérdezésének lehetőségeiről.
0: Mi a teendő túlfizetés esetén?
1: A túlfizetésről való rendelkezés esetén körültekintően kell eljárni. Az ATHU 17 átvezetési és kiutalási kérelem benyújtása előtt célszerű felülvizsgálni, hogy valós túlfizetésről van-e szó, vagy esetleg esedékesség előtt megfizetett kötelezettségről, vagy bevallani elmulasztott kötelezettségről, vagy későbbi időpontban bevallandó adóelőleg miatt mutatkozik többlet valamely adónemen.
0: És végül, hol kérhetnek segítséget az adózók?
1: Az adószámla adatainak értelmezéséhez a NAV honlapján további segítség található az adószámla információs oldalon. A NAV honlapján a www.nav.gov.hu oldalon minden szükséges információ elérhető, valamint tájékoztatás kérhető a témában a 1819-es infovonalon, vagy bármelyik NAV ügyfélszolgálaton.
0: Krisztina, köszönöm szépen a beszélgetést. Már is folytatódik a zenei maraton, hamarosan velünk lesz az Outcast, ez pedig már a Unique.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Szeptember 30-a szerda van, a hónap utolsó napja, névnaposok a jeromosok. Jönnek a születésnaposok. 61 éves Anthony Delon, a francia származású amerikai színész, 45 éves Molnár Andrea színésznő és 35 éves Toby Atkins ausztrál színész. A folytatásban hamarosan meghallgatjuk a legfrissebb híreket délután 5 órakor, addig is zenél Szabbi Szabbi, itt a 4 ütem, a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: A Nikol Scherzinger vezette Pussycat dalszal folytatjuk hamarosan, tőlük szól a Buttons. Igen, sokat mondó a dalcím. Délután 5 órakor jönnek a legfrissebb hírek és információk időjárással és közlekedéssel a felelős szerkesztőtől, Incanitól, itt a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
3: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Peach Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Peach Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
1: Október 9-én és 10-én újra offroad Benement, Amberemendi pályán. Egész napos családi és gyermekprogramok, quad teszteléssel, terepjárókkal, tűzoltó bemutatóval és retrodiszkóval. A részvétel és a pályahasználat ingyenes. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Képernyőmentes élményhétvége gyerekeknek a Kisalsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb információ és jegyek www.harsanyliget.hu. Villányi Vörösbor Fesztivál október 2 és 4 között, ahol lesz kirakodóvásár és vidámpark is. Pinteken este fellép Pápa Jóci, majd Majka, szombaton a Groove House, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Bővebb információ www.villany.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
4: Szeptember 30-án az Egy kis esti fizika című sorozatunk keretében Vasárus Gábor ad elő vízkészletünk megmentése című előadását.

0: vízkészletünkkel kapcsolatos aktuális információkra számíthatunk szeptember 30-án. Végül pedig egy kiállítás, ami egész szeptemberben, sőt majd még októberben is látogatható lesz, ez az Újjáélet fény kortárs zsolnai eozinok címet viseli, és a Zsolnai negyed Sikorszky házában tekinthetjük meg, és azt mutatja be, hogy hogyan tudják a kortárs művészek megújítani a zsolnai kerámia hagyományát a 21. században.
1: Ez volt a programajánló.
2: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Több városban is pályaválasztási kiállítást tartanak októberben Baranyában. Holnap is folytatódik a kellemes, nyugodt őszi idő. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A Baranya megyei kormányhivatal idén is megrendezi pályaválasztási kiállítását és szakma bemutatóját a továbbtanulás előtt állóknak. Október 12-e és 14-e között Pécsett, 15-én Szigetváron, 16-án pedig Mohácson várják az érdeklődőket, akik a baranyai középfokú oktatási intézmények képzési kínálatát, az ott folyó munkát, szakköröket, szabadidős tevékenységeket ismerhetik meg. A rendezvényen baranyai cégek, szervezetek is képviseltetik magukat. Október 14-én Pécsett a Lauber Dezső sportcsarnokban az álláskeresőket is várják, akik ekkor a térség legnagyobb munkáltatóinak kínálatát ismerhetik meg. Harry Potter világát idézi az az oktatási segédlet, amely a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának gondozásában jelent meg. Az anyag az általános iskolák 7.-8. osztályosai számára készült, és a kémia világát igyekszik közelebb vinni a diákokhoz. A történetben egy Roxfordban elszabadult momus ellen kell küzdeni, miközben a főhősnek kémiai ismereteit is használnia kell. A segédlet bárki számára elérhető a Pécsi Egyetemi Archívum oldaláról. Önkéntes rendbetételi napot szerveztek a Turbéki Kegytemplomnál szeptember utolsó napjaiban. Az önkéntesek a szigetvári Zrínyi 1566 turisztikai egyesület kezdeményezésére gyűltek össze, és a templom belsejét, illetve kertjét tették rendbe. A munka célja a környezet rendezése és az értékmentés volt. Szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat kedden délután Villányban. A Virágos utcában egy akácos, bozótos területen égett az ajnövényzet, csaknem 300 négyzetméterem. Az esethez hivatásos és önkéntes tűzoltók érkeztek, akik vízsugarakkal eloltották a lángokat. Kár nem keletkezett, az eset során senki nem sérült meg. Meglepetésre már a rájátszás első fordulójában kiesett az észak-amerikai női kosárlabdaliga küzdelmeiből a Minnesota Lynx. Juhász Dorka csapata az alapszakaszt megnyerte, ám a rájátszásban kétszer egymás után kikapott a New York Liberty-től, így búcsúzott a további küzdelmektől. A keddi meccsen Juhász Dorka 11 percet töltött a pályán, ám ezúttal pontot és lepattanót sem szerzett.
2: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: Csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A 6-os út Pécsi-Zsolnai úti szakaszán építési munkákat végeznek. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon sávlezárás van érvényben. A 66-os főúton Pécs belterületén Mánfa irányában egy víznyelő karbantartása zajlik, emiatt lezártak egy sávot a munkaterületnél. A meteorológusok előrejelzései szerint a következő napokban is folytatódik a kellemes őszi idő. Holnap napközben nem lesz zavartalan a napsütés, többfelé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, melyek szűrhetik a napsütést, csapadék viszont továbbra sem várható. A déli délkeleti szél többfelé megélénkülhet, ismét csípős lesz a reggel 8 fok körüli hőmérséklettel, napközben viszont akár 27 fokot is mérhetünk majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Innen folytatjuk holnap 3-kor a Besten, ahol már is szólnak a dalok, hogy megállás megszakítás mentesen. Hozom majd a Faithless 90-es klasszikusát 96-ból, Insomnia, énekel Horváth Tamás, most

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok. Időjárásunkkal kapcsolatban semmi újdonságról nem tudok beszámolni. Éjszaka jellemzően a következő napokban 4-5, napközben pedig a 26-27 fok a jellemző. Ezek közül talán a holnap lesz egy kicsit felhősebb, illetve majd a vasárnap. A köztes időben szikrázó napsütésre készülhetünk és igazi indián nyárra. Hamarosan folytatjuk majd egy beszélgetéssel, addig is velünk lesz többek között Tom Novi, Molnár Ferenc, Karamell, illetve most a Staccabo a 90-es évekből. Ez a Here We Go, a Best FM-en.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegyhét Best FM. Hogy ősszel mit kell kezdenünk a rózsákkal, az kiderül a következő percekből, ugyanis beszélgető partnerem a Buzás László pécsi kertészmérnök.
1: A rózsák, mivel most még virágoznak, hát meg kell várni, amíg a hűvös időben köszönt, tehát ilyen fagypont körüli idő, és akkor csak annyit kell levágni, ami túl hosszú ága, mert a metszést, a bokorrózsa metszését, az csak tavasszal fogjuk hagyni. A hosszú ágakat azért érdemes eltávolítani, mert esetleges vihar vagy netántán hónyomás az letörheti. A rózsaágyást érdemes majd ősszel, tehát október vége felé fölásni, és egyben kötni a trágyázással, és ha beteg volt a rózsa, akkor azt is érdemes most még ősszel lepermetezni, hát attól függ, hogy gombabetegség, vagy éppen hát, levéltető, vagy mi volt rajta, ez szerint kell a permetezést elvégezni, de mindenképpen arra kell ügyelni, hogy minél kevesebb áttelelő betegség legyen rajta. Most szólnék a gyümölcsfáról is, vagy szőlőről, ott is erre kell ügyelni, hogy ha gombabetegség vagy kártevő volt rajta, akkor érdemes most ősszel, a szület után még egy permetezést beiktatni, azért, hogy mint az előbb említettem, hogy kevesebb legyen az áttelelő károsító, mint hát ha nem végeznénk el a permetezést.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Folyamatosan vár még mindig a közlekedési információkat, hogyha bármit tapasztalt az utakon, megírhatja bátran a számom 30-as 889-107-es. A Zenei Balatonban rövidesen hallható lesz a Kelemen Kabátban, előtte énekel Nagy Ricsi, ez már a Kit érdekel, a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Nem tudod, hogy hol kaphatnék kiváló minőségű szövetet a kanapém felújításához?
2: De, a Markompnál.
3: Az én férjemnek pedig fáj a dereka reggelente, és új bútort vagy matracot szeretne. Szerinted miért válasszunk?
2: Kárdót! Prémium minőségű matracaik mellett mindennapos alvásra használható kanapéik is vannak.
3: És ezeket hol tudom kipróbálni?
2: A Markompnál, mert a szövetek mellett már Kárdó termékeik is vannak. Itt van Pécsen, a Mohácsi út 65-67 szám alatt.
4: A Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában szombaton látható A páratlan páros. Mél izgatottan várja haza a Wimbledoni otthonába férjét, John Smith taxisofőrt, aki túl sokat késik. Az asszony ezért úgy dönt, felhívja a helyi rendőrséget, hát ha hitvesének baja esett. Nem messze tőle, úgy 4,5 percnyi autózásra, Barbara izgatottan várja haza Richmondi otthonába férjét, John Smith taxisofőrt, aki túl sokat késik. Az asszony úgy dönt, felhívja a helyi rendőrséget, hát a hitvesének baja esett. Főbb szerepekben Józsa Rihárd, Stubendek Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovi Szláven és Lakló Taladár. Október 9-én és 10-én újra offroad Benement a Beremendi pályán. Egész napos családi és gyermekprogramok, quad teszteléssel, terepjárókkal, tűzoltó bemutatóval és retródiszkóval. A részvétel és a pályahasználat ingyenes. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Képernyőmentes élmény hétvége gyerekeknek a Kisalsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb információ és jegyek www.harsanyliget.hu. Villányi Vörösbor Fesztivál október 2 és 4 között, ahol lesz kirakodóvásár és vidám park is. Pinteken este fellép Pápa Jóci, majd Majka, szombaton a Groovehouse, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Bővebb információ www.villany.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
5: Végül pedig egy kiállítás, ami egész szeptemberben, sőt majd még októberben is látogatható lesz. Ez az Újjáélet fény kortárs zsolnai eozinok címet viseli, és a Zsolnai negyed Sikorszky házában tekinthetjük meg, és azt mutatja be, hogy hogyan tudják a kortárs művészek megújítani a zsolnai kerámia hagyományát a 21. században.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A Best FM-en.
6: Holnap ünnepeljük az idősek világnapját, az új köztemetőben helyezték végső nyugalomra Deák Bill Gyulát. Esni a következő napokban sem fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Holnap lesz az idősek világnapja. Október 1-én arra hívják fel a figyelmet, hogy a szépkorúak valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
7: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egy egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltük a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak időzőjelbe téve ki a világból, hanem bennem maradjanak és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
6: Ebb összeírást tartanak több budapesti kerületben. A törvény szerint a kutyatartók kötelesek ebben részt venni, akkor is, ha korábban már kitöltötték az adatlapot. Különben állatvédelmi bírságra számíthatnak. A határidők eltérőek, a 7. és a 8. kerületben például december 1-ig, a 6. október 30-áig, a 13. kerületben pedig év végéig kell az adatokat benyújtani. Ebb összeírást egyébként 3 évente kötelező tartani. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit az erőművek éjszakáján. Október 16-án ismét több ezer érdeklődőt várnak. A látogatók megfigyelhetik az erőművek működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait. A programok ingyenesek, regisztrálni holnap délelőttől lehet. Végső nyugalomra helyezték Deák Bill Gyulát, a magyar blues meghatározó alakjától Budapesten a 10. kerületi új köztemetőben nyilvános szertartáson vettek búcsút. Családtagok, pályatársak, barátok és tisztelői kísérték utolsó útjára. Deák Bill Gyula szeptember 17-én hunyt el, 77 éves volt. Holnap is folytatódik a napos, száraz idő, legfeljebb fátyolfelhők bolyonghatnak az égen. Odakint majd 22-26 fokot mérhetünk. Péntekre is általában derült, napos, száraz időt ígérnek. Nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyolfelhő. Hajnalra akár -1, +12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Délután 23-27 fok is lehet. Hasonló időre készülhetünk hétvégén is, ismét akár 27 fokban sütkérezhetünk a ragyogó napsütésben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.

0: Játszanak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift Wide Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: 0625-55-155, SMS üzenet, Viber üzenet, fotók, videók a Viber természetéből adódóan jöhetnek erre a számra, és persze ezen keresztül lehet minket hívni is. És jöhetnek a tippek, és ha esetleg a 90-es és a 2000-es évekből lenne olyan dal, ami passzolna a hétfői House-hoz, a szombati hip-hop, az R&B-hez, de eddig nem hallottátok, vagy nem hallottátok volna eleget, akkor nyugodtan adjatok nekünk ilyen tippeket, jó? Szóval bátran 0620 55 55 155, info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, és persze ne felejtsétek el lájkolni Instán és Facebookon a saját profilunkat. Best FM Night Shift, itt találtok meg minket.

0: zenék mixben.
1: És ezek a legjobb zenék mixben utólag is élvezhetőek és visszahallgathatóak, amennyiszer csak akarjátok. Lauer Christian, DJ Hangya, FND, Miller, Slimfit, DJ Németi és én is a Mixcloud-ra töltjük fel a mixeinket. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Itt lehet az enyémet megtalálni tracklistában.

Shift. Én átmegyek oda, DJ Fendi átjön erre az oldalra. Ővé a lemezjátszó a következő 60 percben, még egy órán át pop és rádiós lágerek szólnak mixben. Szóval pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában szombaton látható a Páratlan páros. Mary izgatottan várja haza a wimbledoni otthonába férjét, John Smith taxisofőrt, aki túl sokat késik. Az asszony ezért úgy dönt, felhívja a helyi rendőrséget, hát ha hitvesének baja esett. Nem messze tőle, úgy 4,5 percnyi autózásra, Barbara izgatottan várja haza Richmondi otthonába férjét, John Smith taxisofőrt, aki túl sokat késik. Az asszony úgy dönt, felhívja a helyi rendőrséget, hát ha hitvesének baja esett. Főbb szerepekben Józsa Rihárd, Stubendek Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven és Lakló Taladár. Október 9-én és 10-én újra offroad Benement a Beremendi pályán. Egész napos családi és gyermekprogramok, kvadteszteléssel, terepjárókkal, tűzoltó bemutatóval és retródiszkóval. A részvétel és a pályahasználat ingyenes. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Képernyőmentes élményhétvége gyerekeknek a Kisalsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb információ és jegyek www.harsanyliget.hu. Villányi Vörösbor Fesztivál október 2 és 4 között, ahol lesz kirakodóvásár és vidám park is. Pinteken este fellép Pápa Jóci, majd Majka, szombaton a Groove House, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Bővebb információ www.villany.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
2: Végül pedig egy kiállítás, ami egész szeptemberben, sőt majd még októberben is látogatható lesz. Ez az Újjáélet fény kortársa Zsolnai Eozinok címet viseli, és a Zsolnai negyed Sikorszky házában tekinthetjük meg, és azt mutatja be, hogy hogyan tudják a kortárs művészek megújítani a zsolnai kerámia hagyományát a 21. században.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
3: Visszaküldte az egészségügyi törvénymódosítást a parlamentnek az államfő, a sorkatonaság emlékezetéről nyílt kiállítás. Holnap is ragyog majd a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyről szóló törvénymódosítását a köztársasági elnök. A jogszabály alapvető céljával egyetért Baka András, de egyebek mellett azt kifogásolja, hogy a törvény korlátozná a szakmai kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Szerinte erről a kamaráknak saját szabályaik szerint kellene dönteniük. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, mérlegelik a köztársasági elnök meglátásait. Lejárt az átmeneti fakitermelési moratórium a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét, hangsúlyozza az élő környezetért

0: élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a szervezet lakhatási programjában résztvevő családokat. Azt mondták, a szolgálat képviselői a családoktól iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és azokat lefotózták. A karitatív szervezet arra figyelmeztet, ilyenkor mindenki kérje el a máltai igazolványt, mielőtt ismeretleneket engedne be az otthonába. A sorkatonaságról nyílt kiállítás a Budapesti Néprajzi Múzeumban. A tárlat személyes emlékeken, leveleken, fényképeken, leszerelő cetliken keresztül mutatja be, hogyan maradt meg ez az életszakasz az egyéni és a családi emlékezetben. A kötelező sorkatonai szolgálat 2004-ben szűnt meg idehaza. A tárlat jövő augusztus 29-éig látogatható. A napokban szinte zavartalan napsütés vár ránk. Holnap is legfeljebb néhány fátyol felhő költözik az égre, esni nem fog. Délutánra 22-26 fokig melegszik majd a levegő. Péntekre is általában derült, napos, száraz időt ígérnek, nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyol felhő, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra akár -1, +12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Délután 23-27 fok is lehet már.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na jó, várj, ezt kitalálom, ez AI, ugye? Vagy legalábbis
4: úgy a részben, igen. Átdolgozta rendesen a Suno.
3: A kis feleségem mutatott ilyen mémeket, hogy amikor anyuka kérdezi a gyereket, hogy mutatja neki a telefont, hogy figyelj, ez most AI, és akkor hogy a macska fésüli az oroszlát. Hogy vajon ez AI-e? Jó, igen, tehát, hogy Hallaback Girl, ugye? Igen,
4: Hallaback Girl, egy picikét átdolgozva.
3: Picikét, ugye a baglyok nem azok, amiknek látszanak, ezt is megmondták már Twin Peaks-ben.
4: És tovább a Hold üreges belül, és az egy mesterséges képződmény. A Hold.
3: Hát a Föld meg lapossa.
4: Hát persze,
3: nyilván. Jó van, DJ Fendi meg a lemezjátszók mögött, ez mondjuk tényleg így.
4: Ez evidencia.
2: Best FM, a legjobb.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ FMD.
1: Igen, én azt hittem, hogy a Bittersweet Symphony az csak kettő ilyen kollektív emlék tartozik így annak a generációnak. Hát ugye vagy a nagyon, nagyon brit fejű Richard Ashcroft, ugye, hogy megy a fekete-fehér videoklipbe és lövd, és mindenkit arrébb egy ilyen angol utcán. Vagy amikor a Reese Witherspoon, ugye a... Milyen, mi volt az a milyen játékok? A,
2: kegyetlen játékok.
1: Kegyetlen játékoknak a végén a kabrióba ugye nyomja ugyanezt. És tényleg mondtad, hogy hát aztán ebből csináltak. Valószínűleg én gondolom pont emiatt a kettő miatt csináltak ebből egy House
2: verzió. Után, igen.
1: Igen.
2: 2000 előtt picivel talán, vagy egy utána, nem tudom, 2000 környékén, és az nekem nagyon bejött annak idején. Nem mindegy.
1: Na, DJ Effendi elérhetőséget mondjunk, régen mondtunk már.
2: Igen, DJ Effendi mindenhol, ami azt jelenti az összes social media felületen, illetőleg a streaming platformokon is DJ Effendiként lehet engem

0: Utasutasítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: A legtöbb DJ azért ezt a saját bőrén tapasztalta meg, ugye, hogy ez a Kadaver, azért ez nem egy közönség énekeltetős dal, mert mindenki az első, hogy Kadaver, Kadaver, és akkor így elhallgatnak, mint a focisták a himnusz második során, az már nem megy annyira.
2: Nem baj. Nem?
1: Tehát ugyanez a Tupac California Love.
2: California.
1: Igen, meg a let me welcome everybody to the Wild Wild West. És snit. És innentől fogva angol tanár legyen a talpán, aki tudja tovább a szöveg.
2: Na, ugye ez nem szokta zavarni azért az embereket annyira. Valamit rá.
1: Nem csak tudom, amikor a DJ ilyen nagy magabiztosságot, hogy lehúzza, és akkor így a döbbent csönd, hogy nem tudjuk a szöveget, tudom már.
2: Eleve nem húzigáljuk, nem rázogol, nem rángatjuk azt, nem azért van a rángatjuk.
1: Mi meg így megyünk tovább latin vonalon, ha jól.
2: Picit beleszorultunk itt a latinba, de hát ebbe az időben jól esik, nem?
1: Nagyon bajunk ne legyen.

0: Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Azt mondja, hányszor sütötték már el, ugye, hogy Zsuzsa nem eszik húst. Susan Vega.
2: Igen, ezt nem láttam jönni így a végére, de mindegy.
1: Pedig ez nem, de én azt hittem, hogy ez így adja magát. Pláne ebben a mostani nagy izé kultúrában.
2: Kubaszos uborka, ilyet.
1: Az milyen? Egy
2: az egy kép, van egy ilyen kép, egy halom uborkán fekszik egy kutya és akkor kubaszos uborka.
1: Jó van, na hát akkor Tom's Diner, illetve FND's egy óra, aminek hát most értünk a végére. Nagyon szépen köszönjük, Efikém. Hát már bőven október lesz, amikor találkozunk.
2: Hát hajjaj.
1: Hát hajjaj. Hiszen hát hiszen. Ugye te zártad a szeptembert a mai nappal.
2: Már megint
1: nézel, jó. Hát mire megnyitja holnap? Na hát akkor ez most
2: ez
1: megint.
2: Ez egy szép évforduló megint.
1: A régi kerékvágás. Jó van, Efikém, a októberben találkozunk.
2: Bocsánat, csak gyors kérdés, de kaptál ajándékok?
1: Nem. Köszönjük, meg is vagyok bánt.
2: Hát köszönjük. Köszönjük szépen.
1: Kösz a semmit! 0 6 20 55 55, még a 8 napon belül vagyunk, jó? Úgyhogy légy, szedjétek a szemet.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap van a Merrák elleni küzdelem világnapja. Ingyenes vetítésekkel várják a hallgatókat az egyetemi filmklubok. Folytatódik az enyhe, száraz napos idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Ismét önállóak lesznek a tömbösített múzeumok. A Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot megszüntetik, és januártól az érintett intézmények visszakapják jogköreiket, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán Facebook oldalán közölte, a finanszírozás, a pályázatok vagy a bérezés átalakításának részleteit a múzeumi rendszerben dolgozó szakemberek bevonásával alakítják ki. Minden ötödik ellenőrzésen szabálytalanságot talált a NAV a Balatonnál. A környéken zajlott nyári akcióban 2300 vizsgálatot végeztek az adóhivatal emberei. Turisztikai térségekben működő vállalkozásoknál, szolgáltatóknál, rendezvényeken, vendéglátóhelyeken jártak. Legtöbbször azzal volt gond, hogy a vállalkozások nem adtak számlát vagy nyugtát, nem jelentették be a dolgozóikat, illetve nem megfelelően használták az online pénztárgépeket. Holnap lesz a Merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek majd felhívni a figyelmet. Ha a daganatos betegséget időben felfedezik, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
2: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos

0: 200 ingyenes vetítéssel és közönségtalálkozóval várják a hallgatókat. A kezdeményezés célja, hogy megőrizzék és minél többen megismerjék a magyar filmeket, és a mozizást újra közösségi és kulturális élménnyé tegyék a fiatalok számára. Holnap is folytatódik a napos, száraz idő, legfeljebb fátyolfelhők bolyonghatnak az égen. Odakint majd 22-26 fokot mérhetünk. Péntekre is általában derült, napos, száraz időt ígérnek. Nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyolfelhő. Hajnalra akár -1, +12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Délután 23-27 fok is lehet. Hasonló időre készülhetünk hétvégén is, ismét akár 27 fokban sütkérezhetünk a ragyogó napsütésben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Azt hiszem, hogy az időjárása egyáltalán nem lehet panaszunk. Szerintem ez most az indián nyár, én azt mondjuk nyara, kinek hogy tetszik. És ha minden igaz, akkor ez kitart egészen jövő hét szerdáig. De azért mi egy picikét erre még rásegítünk az óra első két dalával. A balatoni nyár jön majd Pixától és a Stereopálmától, de előtte még itt van a Passilda az Apró Medúzától.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: is kegyetlen, mint halottját az itt agyott.
1: Beszélvem a legjobb zenék Janet Jacksonnal kapcsolatban, ugye mostanában mindig az a kérdés, hogy miért nem szerepelt a Michael Jackson életéről szóló mozifilmben a Michaelben. Azt azért ne felejtsük el, hogy ilyen tekintetben Janet Jackson már megelőzte a bátyát, hiszen róla már 2022-ben készült egy 4 órás dokumentumfilm. Nagyon egyszerűen csak ennyi volt a címe, Janet. Ennek meg az a címe, hogy Together Again.

Ezt nem a legjobb zenék 2000-ben alakultak, de a rengeteg tagcserének köszönhetően 2009-re már eljutott odáig a zenekar, hogy az eredeti tagokból senki nem volt a csapatban. Most 26 évvel később az eredeti tagokkal jön az új Sugar Babes album 27 februárjában. Most megjön az Overload.

Best of FM a legjobb zenek, minimum 7 dalból lett összeollózva ez a most érkező. Szépen ezt úgy kell mondani, hogy a sampling technikát alkalmazva 7 korábbi dalból vett ki részeket és gyúrta össze egy új dallá. Ainika Mózi ezt. Jön a Here Comes the Hot Stepper, itt a Best of FM a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ebb összeírást tartanak több fővárosi kerületben. Idén is ezreket várnak az erőművek éjszakájára. Esni a következő napokban sem fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Holnap lesz az idősek világnapja. Október 1-én arra hívják fel a figyelmet, hogy a szépkorúak valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltük a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak időzőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
1: Ebb összeírást tartanak több budapesti kerületben. A törvény szerint a kutyatartók kötelesek ebben részt venni, akkor is, ha korábban már kitöltötték az adatlapot. Különben állatvédelmi bírságra számíthatnak. A határidők eltérőek, a 7. és a 8. kerületben például december 1-ig, a 6. október 30-áig, a 13. kerületben pedig évvégéig kell az adatokat benyújtani. Ebb összeírást egyébként 3 évente kötelező tartani. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit az

0: 77 éves volt. A napokban szinte zavartalan napsütés vár ránk. Holnap is legfeljebb néhány fátyol felhő költözik az égre, esni nem fog. Délutánra 22-26 fokig melegszik majd a levegő. Péntekre is általában derült, napos, száraz időt ígérnek, nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyol felhő, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra akár -1, +12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet, délután 23-27 fok is lehet már.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Ex-zenekari tagokból több is lesz a következő 60 percben itt a Besten. Például itt lesz a Black Eyed Peas egykori énekesnője Fergie, a Big Girls Don't Cry-jal, aztán a Destiny's Child nélkül csak úgy szólóban érkezik majd Kelly Rowland a Worker, és én a Brightoni különítmény is, Fatboy Slim a Praise You-val, és a Fats & Small a Feel Good-dal. Krisztina Milian után.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

Best FM a legjobb zenék. Pár nappal ezelőtt jelent meg Martin Solveig új kislemeze, az 50, a 50, amit ő maga írt 50. születésnapi alkalmából, és amelyet ingyen és bérmentve bocsátott mindenki rendelkezésére. Jön a Rocky Music!

Best of a legjobb zenék. Egy kis En Vogue, aztán egy kis TLC, aztán egy kis Salt and Pepa, aztán megint egy kis En Vogue, megint egy kis TLC, megint egy kis Salt and Pepa, és ez így megy két órán keresztül. Másfél hónapja tart az It's Iconic elnevezésű turné, ahol a Salt and Pepa a TLC-vel és az En Vogue-gal együtt turnézik, most csak egyedül érkezik a Salt and Pepa a Shoop-pal itt a Best.

0: legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM, a legjobb zenék. Picikét hónap felhősebb lesz, mint ma, de alig fogjuk észrevenni, mert a hőmérséklet az marad ugyanúgy 26 fok körül, és szél, meg csapadék, meg front se fog ez a zavarni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Visszaküldte az államfő az egészségügyről szóló törvénymódosítást a parlamentnek, a Máltai Szeretetszolgálat nevével élnek vissza csalók, holnap is ragyog majd a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyről szóló törvény módosítását a köztársasági elnök. A jogszabály alapvető céljával egyetért Baka András, de egyebek mellett azt kifogásolja, hogy a törvény korlátozná a szakmai kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Szerinte erről a kamaráknak saját szabályaik szerint kellene dönteniük. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, mérlegelik a köztársasági elnök meglátásait. Lejárt az átmeneti fakitermelési moratórium a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét, hangsúlyozza az élőkörnyezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Csalók élnek vissza a Máltai Szeretetszolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a szervezet lakhatási programjában résztvevő családokat. Azt mondták a szolgálat képviselői, a családoktól iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és azokat lefotózták. A karitatív szervezet arra figyelmeztet, ilyenkor mindenki kérje el a máltai is igazolványt, mielőtt ismeretleneket engedne be az otthonába. A sorkat

0: nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyolfelhő, hajnalra akár -1 + 12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet, délután 23-27 fok is lehet. Hasonló időre készülhetünk hétvégén is, ismét akár 27 fokban sütkérezhetünk a ragyogó napsütésben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A Backstreet Boys befoglalta Düsseldorfot 2 hétre, 10 koncert erejéig. Most tartanak fél időnél, úgyhogy 5-ön már túl lesznek a mai este végeztével, de aztán persze nyomják tovább. We've got it going on, ez is érkezik majd a következő órában itt a Besten, abban az órában, amelyet Avril Lavigne-t már is a Girlfriend-el.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék. Látványos volt, profi volt, szórakoztató volt. Úgyhogy aki nem volt ott a nyári Puskás stadionbeli Pitbull koncerten, ha még tud jegyet szerezni az MVM domos bulira, akkor mindenféleképpen legalább egyszer életében nézze meg élőbe Pitbullt. Jön az I Know You Want Me, a Best FM.

Yeah, dip trap, the Fantasia.

0: Night Shift. Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Best FM a legjobb zenék, nem is tudom, miért gondoltam, hogy majd sikerül. 20 perc alatt az összes jegy elfogyott már az előértékesítés során Stevie Wonder novemberi londoni koncertjére, úgyhogy ha csak majd valami jegy újraértékesítő oldalon nem bukkam fel egy-két belépő, akkor könnyen lehet, hogy megint lecsúszom Stevie Wonderről, pedig én ezt a most érkező dalt eredetiben tőle még egyszer az életben szeretném hallgatni. Another Star volt eredetileg, outro lugár, így ebben a formában Salome de Bahiának köszönhetően.

London. Best FM, a legjobb zenék, a meccs, az csak pénteken lesz majd a Puskásban, de miatt azért lezárásokra már holnap is lehet majd számítani. Leginkább a stadion környékén, Verseny utca, Dózsa György út, Ifjúság útja, Kerepesi út, az ilyenkor szokásos út.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Vasárnapról hétfőre Viradóra adták át az idei MTV Video Music Awards díjakat, amelyekből 5-öt vihetett haza Madonna. Többek között, mint az év előadója. Lennének kérdéseim azért minden tisztelettel a hangomban. Ő nyitja most a mai utolsó órát Justin Timberlake-kel és a 4 Minutes-el.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: tick-tock, tick-tock.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620-55-55-155. Best FM, a legjobb zenék.
1: Turn up the music.

sucker DJ. So listen.

Most FM a legjobb zenék. Na ezt, hogy Sucker DJ, ezt a most érkező úriemberre biztos, hogy nem lehet mondani. Már akkor négy lemezjátszón játszott, amikor még az emberek nem is tudták, hogy négy lemezjátszó egyáltalán elfér egyszer egy diszkospultban. Roger Sanchez érkezik, az Another Chance-el itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék, és akkor a mai szerda este zárásaként, meg egy picike előzetesként a holnapi napból a csütörtökből érkezik egy kis dáv, mert ugye tudjuk, hogy ha csütörtök, akkor az dance, legalábbis a Nácsi első 120 perce 6 és 8 óra között. Mixelni fogjuk a legnagyobb dance himnuszokat, holnap is, mint minden csütörtök, a DJ Miller fog majd hozzám csatlakozni a lemezjátszók mögött 7 és 8 között. Ennyi volt már a Night Shift, jön Mooney, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Trust FM. A legjobb zenék.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.